0: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.
1: Belvebul, double cup, OG Kush, orange bud, kokatusi, MDMA,

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

az milyen szépen smúzol most, kivel együtt kezdtük, és elgáncsolt, az miért van csendben, és hol tart most?

Topkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Velünk a zene mindig veled van.
1: Hogy én ezt szeretem.
0: Velünk a zene mindig veled van.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Elbrákó, műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

Kicsik folytogatja torkomat, az elme börtön. A deszkám vörös rózsák, múzsák könnye szemfedőmön. Menekülnék, de egyedül félek, ez rám nyomott bélyek. Te belül érzed keserű méreg, és nem rokon lélek. Hiába szeretnél, nem szeretnél, csak neked fájna. A fekete lelkem még az ördöggel is kezet rázna. Egy gyönyörű démon húz, egy angyal még a fejem fogja. Tudom, csak álmodom, hogy rab vagyok, a fejem fogja.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Reklám.
1: Újdonság a Szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
6: Műsorajánló.
7: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
8: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
9: 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés karaj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
3: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: 8 óra 15 perckor kívánok szép reggelt, kellemes délelőttöt mindazoknak, akik itt vannak velünk a 91,5-ön. Csak mondanám azt, hogy Szabadkán és környékén csöpörög az eső, tehát ha indulnátok valahova, akkor mindenképpen esernyőt vigyetek magatokkal. Egyébként nincs hideg, 13 fokot mutat a hőmérő higanyszála. Ilyen csapadékos lesz egész nap az időjárás, de a maximum fokok elérhetik a 17-18-at is a mai nap folyamán, tehát hogyha szeretitek és inspirál benneteket az eső, az esőben való séta, akkor bátran meg lehet indulni, mert nagyon-nagyon kellemes a hőmérséklet. És ha már az esőben való sétáról szóltam, akkor erről is lesz szó, de majd csak 11 óra után, amikor kapcsoljuk Cindel Papp László túravezetőt, mert hogy ő pontosan ezt csinálta, vitt egy csoportot kirándulni, sétálni a természetbe esőben. Hát van ilyen is, nincsenek cukorból, de elmondják majd, hogy milyen szép dolgokat látnak ők esőben, amit esetleg száraz időben nem, úgyhogy erről is fogunk szólni. Előtte azonban 9 órától megtudhatjátok 9 óra után azt is, hogy milyen időjárás vár ránk az elkövetkező héten, akár a hónap végéig is. Aztán készülünk a vajdasági vágtára. Van, aki már 14. alkalommal vesz rajta részt, mert hogy idén 14. alkalommal kerül megrendezésre. Ez a rangos esemény. Erről fog szólni a felkészülésről, hány lovat indítanak, és hogy mi vár majd a közönségre, hogyha kilátogatnak május 30-án a szabadkai lóverseny pályára. Aztán szombat van, és szombaton fitzóna. 14 órától 16-ig arról is szólunk, hogy mi minden hallható majd a mai fitzónában, tehát egy kis beharangozás is lesz a műsorhoz. Nagyjából ennyi. Mindenkit köszöntünk sok szeretettel, akik születésnapot, névnapot, vagy bármit ünnepelnek, és említsük meg a Mózeseket, a Botondokat, a Jánosokat és a Simonokat, mert hogy ők ünnepelnek névnapot, de nyilván sokan születésnapot, és akár házassági évfordulót, vagy bármi mást, őket is köszöntjük. Masa Dávid adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Móni kíván kellemes időtöltést, tartsatok velünk!
2: Dr. Béres!
3: My name is Victor, you can take a picture.

0: Műsorajánló.
1: Pitzóna.
2: Pitzóna.
1: A Pannon Rádió életmód magazinja.
2: Nem csak nőknek.
1: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en.
3: Pitzóna.

0: goes.
1: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
7: Bomax.
2: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.

0: Éjjel, nappal, 91,5.
1: A zene Pannon tengere.
2: Pannon Rádió, a te hangod.
3: Rövid aktuális információk következnek a folytatásban itt a 91,5-ön. Ma este rendezik meg az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjét a bécsi Wienerstadthall arénában. A jubileumi 70. versenyen 25 ország indul, köztük Szerbia képviselője, a Lavina együttes is, amely a 9-es rajtszámmal lép színpadra. A döntő 21 órakor kezdődik. Az estét a tavaly győztes Gigi nyitja meg a The Queen of the Night előadásával. A jubileum alkalmából több korábbi eurovíziós legenda is fellép. Nem változnak az üzemanyagárak Szerbiában, az elkövetkező egy hétben is 223 dinárba fog kerülni a dízel literje, a benziné pedig 191 dinár. Az árak minden pénteken 15 órakor változnak. A Nisi Rádnicskit fogadja a TSC labdarúgó klub a Topolyai arénában a Superliga rájátszásának 6. fordulójában. Céljuk, hogy a szezon utolsó hazai mérkőzésén megismételjék az előző forduló teljesítményét, és újabb 3 pontot szerezzenek. A TRC másodedzője Goran Zmukic elmondta, hogy nagy a nyomás a csapaton, és mindenki tisztában van a közelgő találkozó fontosságával, hiszen a győzelem a Szuperligában való biztos bennmaradást jelenteni. A mérkőzés ma 20 órakor kezdődik. És végül az időjárásról. Szerbiában ma változóan felhős idő várható, helyenként esővel, záporokkal és zivatarokkal, különösen a délutáni órákban. Jégeső és viharos erejű szél is előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Este és az éjszaka folyamán a déli és délnyugati irányból átmenetileg felszakadozik a felhőzet. A déli és a délkeleti szél megerősödik. Este és éjszaka pedig nyugatira fordul. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 16, a legmagasabb 18 és 24 fok között alakul.

A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: 8 óra 45 perckor határhelyzettel megyünk tovább. Abban az esetben, hogyha Szerbiából megyünk Magyarország felé, akkor Királyhalomnál kell egy picit többet várni, mint 20 perc, és a Horgos 2 átkelőn a többi határátkelő helyen nincs 15 percet meghaladó várakozás. Hogyha pedig Magyarországról érkeznétek Szerbiába, Röszke egyen ott nagyjából 20 perc a várakozás idő, és ugyanez a helyzet a Röszke 2-nél is, a többi határátkelő helyen nem kell vesztegelni, úgyhogy bátran meg lehet indulni. Ha bármilyen infótok van, jövet menet a határon innen és túl, akkor azt a 0636216 05-ös SMS számra küldjétek el. Köszönjük szépen!

0: Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges vidasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
2: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
3: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
6: 9 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
9: Jó helyen jársz! Pannon Rádió 91.5.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Jó helyen jársz. Pannon Rádió 91.5.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Azt mondják, hogy a májusi eső aranyat ér, nos, hogy meddig lesz részünk ebben a föntről érkező aranyban, kérdezem a többi között Kovács Géza klímakutatót, akit köszöntök sok szeretettel, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is, önt is. Hát igen, lesz bőven részünk a mai nap folyamán, főleg meg holnap is még, ugyanis közelünkben nagyon, de tényleg nagyon közel van hozzánk egy ciklon, amely gyakorlatilag a nap folyamán tőlünk délebre helyezkedik el. Körülbelül a középpontja Újvidék környékén lesz, utána megy tovább kelet felé, szép lassan vonul, de nagyon közeli hatással lesz ma is, meg holnap is az időjárásra. Ma eleinte még mérsékelt lesz, sőt gyenge a légmozgás, nem is érezzük egyáltalán. A csapadék jelenleg megállt, most úgy tűnik, legalábbis a radarképek szerint, hogy keletebbre helyeződött át a csapadék tömb, tehát a Vajdaság keleti részein esik, de újabb érkeznek délnyugat felől majd a nap második felében. Akár zivatarok is lehetnek itt-ott, hevesebb zivatarok, de általában inkább csendes eső formájában fog esni az eső. Tehát ismétlődő jellegű délután és este jelentősebb mennyiségű esőre van kilátás. A hőmérséklet nem sokat emelkedik, a 17 fok körül várható a legmagasabb érték, ami jó pár fokkal hidegebb, 5-6 fokkal hidegebb az átlagnál, de nem ez a legmélyebb pont, ami lesz a lehűlésnek, hanem holnap kellemetlen, holnap inkább őszies lesz az időjárásunk, ugyanis egész nap borongós lesz az idő, eleinte még a délőrákig lehet eső, kisebb eső, viszont viharossá fokozódik az észak-nyugatira forduló szél, és nagyon kellemetlen, hűvös idő lesz, kimondottan hidegnek mondható, hisz mindössze 13 fokig emelkedik a hőmérséklet, ami jó 10 fokkal hidegebb az átlagnál. Tehát nagyon kellemetlen, és ezért aki teheti, ha nem muszáj, akkor ne menjen ki nagyon a szabadba. Viszont ezzel ez a, hát mondhatnám, eléggé kellemetlen idő azért megváltozott, tehát befejeződik, ugyanis már hétfőtől azért lendületesebben emelkedik a hőmérséklet. Nyugatias széllel kisé enyhébb levegő érkezik, úgyhogy már 19 fok közelében lesz a hőmérséklet. A reggelek nem lesznek túl hidegek, általában 7-8 fok körül alakulnak. A folytatásban ez a ciklon, amit előbb említettem, ez keletebbre helyeződik át a Fekete-tenger, majd még később, még annál is keletebbre, de viszont a peremén továbbra is észak-észak-kelet felől különböző nedvességtartalmú, meglehetősen hűvös légtömegek áramlanak. Ettől függetlenül, mivel több lesz azért a napsütés, hogy emelkedik a hőmérséklet. Esők azonban még lehetnek szerdán, illetve csütörtökön is, ugyanis akkor labilis légtömegek érnek el bennünket egy magas csepp, hideg csepp következtében, amely tőlünk keletre, délkeletebbre fejeződik át. Ott lesz közelünkben is, ezért a változékonyság megmarad, viszont ami fontos, a hőmérséklet egyre jobban megközelíti a 22-3 fokot, úgyhogy általában a jövő hét nagy részében, ha nem számítjuk a hétfőt, kettől kezdve, tehát 20 fok felett lesz néhány fokkal a hőmérséklet, a reggelek is enyhülnek lassan, 10-12 fokok is lesznek, viszont időnként felerősödik a szél, főleg amikor futó záporok lesznek, akkor átmeneti szélerősödés várható, de nagyobb, szelesebb idő nem várható a szerdát, csütörtököt kivéve, többi napon általában mérsékeltebb lesz a légmozgás, és többnyire változóan felhős lesz az idő, tehát nem várható tartós napsütés, talán a legtöbb napsütés az hétfőre tehető ki, úgyhogy azt lehet mondani, hogy a jövő héten azért már visszatér a hát igazán tavaszias idő az átlag körüli hőmérsékletekkel. Viszont ami a statisztikát illeti ma, nagyon érdekesen alakul. A 3 fok a leghidegebb volt ezen a napon 1995-ben. A leghidegebb viszont az 2010-ben volt, egész napot zuhogott az eső, és mindössze 8 fokig emelkedett a hőmérséklet. Tőlünk északra volt akkor a ciklon középpontja, nagyon közel volt Lengyelország környékén is, és ennek köszönhetően nagyon sok csapadék esett. Viszont 1983-ban 33 fok volt a legmagasabb hőmérséklet. Tavaly sem mondhatjuk, hogy nagyon meleg volt, ugyanis reggel 5, napközben 15 fokig emelkedett csak, tehát tavaly is meglehetősen hideg volt ez a nap. 100 évvel ezelőtt viszont kellemesen alakult, szinte az átlag környékén egyezett az átlaggal, ugyanis 12, illetve 23 fokig emelkedett a hőmérséklet. Ami érdekes, 1987-ben esett a legtöbb csapadék ezen a napon, 23,1 litert mértünk. Egyébként ez a május eső, amit említett az elején, hát valószínűsíthető, nagyon nehéz megítélni, mennyi csapadék lesz, de remélhetőleg legalább 20-30 liter eső esik is. Így a május szép lassan, de eléri az átlag mennyiséget ahhoz képest, hogy milyen szárazság volt ugye áprilisban, illetve márciusban.
1: Hát ez valóban aranyatér, és ennek mi lehet, igen, hogy nem örülünk annyira, de a mezőgazdaságban igenis, hogy örülnek neki, úgyhogy ez vigasztaljon bennünket. Egyébként is az esőben sétálni egy esernyővel, nem, most jelen pillanatban még nem fúj a szél, hát lehet egy nagy sétát tenni akár.
2: Így van.
1: Friss levegőt szívni. Géza, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt ma is, halljuk egymást a jövő héten, akkor már ugye nagyjából kiderül, hogy milyen időjárás vár ránk a hónap végéig, és akkor hát, ha júniusról is tudunk egy-két mondatban szólni. Az, hogy milyen nyár vár ránk, az a jövő titka, jól mondom, ugye?
2: Az egy nagy kérdőjel.
1: Köszönjük szépen, kellemes hétvégét kívánunk, minden jót, viszont hallásra.
2: Viszont kívánom, viszont hallásra.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés karaj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka. 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
7: Bomax.

Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Pannonrádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.
2: Egy mai programra hívom fel a figyelmeteket, ugye eredetileg tangó lett volna a zsinagóga parkjában, de mivel az időjárás közbeszólt, így a program a zsinagógába került át. A zsinagógában tangóestet tartanak, tehát ma 20 órai kezdettel. Az esten a tangó szenvedélyes világa elevenedik meg, amely a 19. század végén alakult ki Buenos Aires utcáin. A rendezvényen fellép Bognár Georgi és Zsiga Pál, ezen kívül olyan zeneszerzők művei csendülnek fel, mint Piazzolla, Gandel, valamint más a tangó világát meghatározó alkotó kompozíciói. A kapunyítás 19 órakor lesz, a belépés ingyenes, a helyeket érkezési sorrendben lehet elfoglalni.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Program ajánló. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Pannon Rádió.
2: A te hangod.
3: Orvos meteó következik, ugye csapadékos időben van részünk egész nap, mert hogy egy kettős front terheli szervezetünket, és ennek hatására az érzékenyek kifejezetten rosszul tűrik a stresszt. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódhatnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet, sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítő képességünk. A szív- és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam, és gyakoribbá válhatnak az emboliák, a vérrögök, elzáródások. Úgyhogy, ha bármilyen panaszt tapasztalunk magunkon, bátran fogjuk az időjárásra, ami hamarosan jobbra fordul, ezt mondta az óra elején Kovács Géza klímakutató is.

0: Műsorajánló.
1: Piac után, ebéd előtt, Best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli. Vasárnap 9-től délig.
2: Hallgass napjaink slágereit
3: és légy tájékozott.
2: Ez a Pannon Rádió.

A Pannon Press szót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
1: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
5: Miért?
1: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
4: A Magyar Nemzeti Tanács Vackora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezései különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
1: Írassa gyermekét magyar osztályba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
4: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Hírek.
10: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A MOL érdekelt abban, hogy jó megállapodás szülessen, jelentette be Bacsa György. A MOL csoport stratégiai igazgatója elmondta, továbbra is zajlanak a tárgyalások az orosz tulajdonrész megvásárlásáról a NISZ kapcsán. A belgrádi üzleti csúcstalálkozón kiemelte, hogy több csapat tárgyal a NISZ adásvételéről. Elmondása szerint az egyeztetések a szerb kormánnyal, az eladó féllel, valamint amerikai és uniós szereplőkkel is zajlanak. A legnagyobb kihívást az amerikai OFAC szankciók jelentik, de a felek szerint van esély a tárgyalási határidő meghosszabbítására. Egészségügyi okok miatt nem vett részt a tegnapi belgrádi üzleti fórumon Alekszandr Vučić, ezt közölte az államfő média tanácsadója Szuzana Vasiljevics. Vučević korábban szerepelt a rendezvény programjában, azonban helyette végül Milos Vučević vett részt az egyik panelbeszélgetésen, ahol Zorán Jankovics ljubljanai polgármesterrel tárgyalt regionális és gazdasági témákról. Vasiljevics reményét fejezte ki, hogy az államfő hamarosan visszatérhet megszokott feladataihoz. További részleteket azonban nem közölt az egészségügyi állapotáról. A Belgrádban megrendezett esemény egyébként a térség egyik legjelentősebb gazdasági fórumának számít, amelyen politikai és üzleti szereplők, valamint pénzügyi intézmények képviselői vesznek részt. Az egy rendezvény fő témái között szerepel a szerb és regionális gazdaság jövője, az energetikai stabilitás, a digitalizáció és az Expo 2027 előkészületei. Őrizetbe vették a belgrádi rendőrfőnököt, Veselin Milicset, a belgrádi rendőrkapitányság vezetőjét egy május 12-én eltűnt férfi AN ügyével kapcsolatban hallgatták ki. A gyanú szerint a rendőrfőnök elmulasztotta bejelenteni a bűncselekményt és annak elkövetőjét, illetve segítséget nyújtott az elkövetőnek a bűncselekmény után. Tegnap három rendőrt, valamint egy vendéglátóhely tulajdonosát és pincérét is őrizetbe vették. Az eltűnt férfit utoljára ebben a helyiségben látták, és a gyanú szerint a letartóztatott személyeknek közük lehetett a bűncselekményhez. Az ügyben korábban két gyilkossággal gyanúsított személyt is letartóztattak, továbbá az egyik gyanúsított feleségét is őrizetbe vették. A belgrádi rendőrkapitányság új vezetőjének kinevezéséig az irányítási feladatokat az igazgatóság helyettes vezetője Dejan Bojovic rendőrezredes látja el.
3: Sport.
10: A Nisi Rádnicskit fogadja a TRC labdarúgó klub a Topolyai arénában a Superliga rájátszásának 6. fordulójában. Céljuk, hogy a szezon utolsó hazai mérkőzésén megismételjék az előző forduló teljesítményét, és újabb 3 pontot szerezzenek. A TRC másodedzője Gorázs Mukic elmondta, nagy a nyomás a csapaton, és mindenki tisztában van a közelgő találkozó fontosságával, hiszen a győzelem a Superligában való biztos bennmaradást jelenteni. A mérkőzés ma 20 órakor kezdődik.
3: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 14 fok van, és gyenge déli szél foly. Szerbiában ma változóan felhős idő várható, helyenként esővel, zápor esővel és zivatarokkal, különösen a délutáni órákban. Helyenként jégeső és viharos erejű szél is előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul.
0: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
3: Reklám.
5: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
11: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Műsorajánló.
12: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
0: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
13: It's been 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.
1: A folytatásban egy kis hegyesi programra hívom fel a figyelmeteket, egy holnapi programra. A Szabadkai Népszínház a Magyarországi Szerb Színházzal együttműködve Kishegyesen is bemutatja az Atyafoga című színdarabot. Az előadás május 17-én vasárnap 19 órakor kezdődik a Kishegyesi Színházban, és a bemutató a Magyar Szerb Kulturális Évad keretében valósul meg. Az esemény mint Magyarország kormánya, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatja.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
0: Műsorajánló.
6: Pitzóna.
7: Pitzóna.
6: A Pannon Rádió életmódmagazinja.
7: Nem csak nőknek.
6: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en.
8: Pitzóna.
9: Pörög ránk. Pannon Rádió. Neked szól.
10: Május 30-án szombaton a Szabadkai Lóversenypályán tartják meg a Nemzeti Vágtavajdasági Előfutamát, a Vajdasági Vágtát. A 14. alkalommal megrendezett eseményen a hagyományokhoz híven egyebek mellett lovas bemutatókat, főzőversenyt, ügetőversenyeket, valamint operett bemutatókat is tartanak. És az idei Vajdasági Vágtán is ott lesz a Cékus család. Cékus Noémit köszöntöm sok szeretettel a vonal túlsó végén. Szia!
11: Ja, sziasztok, köszöntelek benneteket!
10: Ugye jól mondom, hogy ott lesztek idén is, mint minden évben a Vajdasági Vágtán.
11: Így van. Idén még több lóval, tehát öt ló körül adjuk mi a létszámot, tehát a Cékus istállóból, úgyhogy mi ki nem hagynánk a vágtát.
10: De azt tudjuk, hogy neked minden évben nagyon szoktunk szurkolni, így lesz ez most is. Kivel fogsz, ki lesz a lovad, akivel idén indulsz?
11: Az idei évben is My Boy Lakály lesz a társam. Nekem ő úgymond a kedvenc lovam, nagyon sokat dolgozok vele, és nagyon jól tudunk együttműködni. Még hogyha talán nem is a legjobb ló, de számomra a legjobb.
10: Említetted, hogy közel ugye öten fogtok indulni, öt lóval. Lesz kis huszár is, ha jól tudom, a csapatban.
11: Igen, az idei évben kis huszár is lesz, kettő indul tőlünk. Péter Ivett és Vajda Anna, ők fognak versenyezni, és hát az, ugye a tavalyi évben is sikerült Bohócnak nyernie, viszont idén egy új pónit neveztünk, úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk majd az eredményre.
10: Készültök már nagyban, hogyan zajlanak az edzések? Tehát egyszerre van ott mindenki a pályán, vagy hogy oldjátok meg?
11: Mivel sok ugye a ló, akkor azt úgy oldjuk meg, hogy a csapatot elfelezzük, és párban megyünk, vagy esetleg hárman megyünk ki, mert van olyan ló, aki nem szeret párban menni, és van, aki úgy szeret, hogy másik lóval megy ki. Úgyhogy ezt így szoktuk megoldani.
10: Jól van, hát akkor nem marad más hátra, mint hogy további jó felkészülést kívánjak neked, nincs már olyan sok idő május 30-áig, ott találkozunk veletek is, és szurkolni fogunk nagyon. Köszönjük szépen, hogy időt szakítottál erre a rövid beszélgetésre, találkozunk tehát május 30-án a Szabadkai Lóversenypályán.
11: Köszönöm szépen, sziasztok!

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
3: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.

0: az autóban,
1: vagy bicajon,
0: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.
2: Mára a szervezők lemondanak egy programot Topolyán, méghozzá a rossz időjárás miatt. Úgy volt, hogy lesz Borutca Topolyán és éjszakai bazár is, de sajnos egyiket sem fogják megtartani. Tehát akkor még egyszer a várható rossz időjárás miatt a szervezők kénytelenek lemondani ezt a két programot, tehát a Borutcát és az éjszakai bazárt, hát mindenki megértését kérik, és természetesen amint stabilizálódik az időjárás, akkor a programot megtartják.

0: más vagyok nagyon.
1: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.
2: És egy holnapi programról szólok, a Zenta Gunarasi Mikrokop vállalat szervezésében vasárnap, azaz holnap 10 óra 30 perces kezdettel kutyakiállítás kezdődik a helyi labdarúgó pályán. A megmérettetésen mindenféle ebb részt vehet, nem csupán törzskönyvesek. A kiállítás mellett számos kísérő program is várja az érdeklődőket. Eső esetén a rendezvényt május 24-én tartják meg.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választék a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
4: Óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A MOL érdekelt abban, hogy jó megállapodás szülessen, jelentette be Bacsa György. A MOL csoport stratégiai igazgatója elmondta, továbbra is zajlanak a tárgyalások az orosz tulajdonrész megvásárlásáról a NISZ kapcsán. A belgrádi üzleti csúcstalálkozón kiemelte, hogy több csapat tárgyal a NISZ adásvételéről. Elmondása szerint az egyeztetések a szerb kormánnyal, az eladófélel, valamint amerikai és uniós szereplőkkel is zajlanak. A legnagyobb kihívást az amerikai OFAC szankciók jelentik, de a felek szerint van esély a tárgyalási határidő meghosszabbítására. Egészségügyi okok miatt nem vett részt a tegnapi belgrádi üzleti fórumon Alekszandar Vučićhez közölte az államfő média tanácsadója Szuzana Vasiljevic. Vučić korábban szerepelt a rendezvény programjában, azonban helyette végül Milos Vučević vett részt az egyik panelbeszélgetésen, ahol Zorán Jankovics ljubljanai polgármesterrel tárgyalt regionális és gazdasági témákról. Vasiljevic reményét fejezte ki, hogy az államfő hamarosan visszatérhet megszokott feladataihoz. További részleteket azonban nem közölt az egészségügyi állapotáról. A Belgrádban megrendezett esemény egyébként a térség egyik jelentős gazdasági fórumának számít, amelyen politikai és üzleti szereplők, valamint pénzügyi intézmények képviselői vesznek részt. A rendezvény fő témái között szerepel a szerb és regionális gazdaság jövője, az energetikai stabilitás, a digitalizáció és az Expo 2027 előkészületei. Őrizetbe vették a belgrádi rendőrfőnököt. Veszelin Milićet, a belgrádi rendőrkapitányság vezetőjét egy május 12-én eltűnt férfi AN ügyével kapcsolatban hallgatták ki. A gyanú szerint a rendőrfőnök elmulasztotta bejelenteni a bűncselekményt és annak elkövetőjét, illetve segítséget nyújtott az elkövetőnek a bűncselekmény után. Előtte három rendőrt, valamint egy vendéglátóhely tulajdonosát és pincérét is őrizetbe vették. Az eltűnt férfit utoljára ebben a helyiségben látták, és a gyanú szerint a letartóztatott személyeknek közük lehetett a bűncselekményhez. Az ügyben korábban két gyilkossággal gyanúsított szemét is letartóztattak, tovább az egyik gyanúsított feleségét is őrizetbe vették. A belgrádi rendőrkapitányság új vezetőinek kinevezéséig az irányítási feladatokat az igazgatóság helyettes vezetője, Dejan Bojovic rendőrezredes látja el. Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke a Karmelita Kolostor épülete előtt tartott sajtótájékoztatót tegnap. Az új kormányfő miniszterei segítségével élőadásban kezdett neki az Orbán Viktor volt kormányfő által felújított és használt kormányzati épületet övező kordon bontásának. Majd utasította a belügyminisztert, hogy haladéktalanul távolítsa el a rendőrséggel a teljes kordont a Karmelita körül. Magyar Péter közölte, a Karmelita Kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat. A korábbi miniszterelnöki kabinetiroda azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai költöznek hamarosan. A magyar kormányfő kiemelte, a miniszterelnöki lakrész, az iroda, a terasz, a kert, a színház, valamint a kormányinfóknak helyet adó terem is látogatható lesz szombat reggeltől.
4: Időjárás.
7: Erősen felhős, borongós az idő, és sokfelé várható kiadós eső, zápor, helyenként zivatar. A hőmérséklet csúcsértéke 18 fok körül alakulhat.
0: A Pannon Pressót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
4: Reklám.
8: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
9: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Műsorajánló.
10: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: cor, és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.
1: Többször hangoztattam a műsor folyamán, hogy annak ellenére, hogy esik az eső, az nem jelenti azt, hogy nem lehetne kint sétát tenni, akár egy esőkabátban vagy esernyővel, és teszik ezt a túrázók Cindelpap László vezetésével, akit köszöntök sok szeretettel, jó napot kívánok!
2: Jó napot, üdvözlöm a rádió hallgatóit.
1: Ugye jól mondom, hogy akkor túráznak, ahogy szoktak, az egészségügyi séta van folyamatban. Hányan vannak jelen pillanatban?
2: Hát egy csalódást keltő, mindössze vissza hároman. Úgyhogy kicsi meg vagyok lepve, hogy csak hároman jöttünk össze a nem tudom, a szokásos 21 néhány fővel szemben. De hát ez most egy ilyen, sokan féltek, ugye egész éjszaka esett az eső, és akkor sokan féltek megindulni. Hát, mit mondjak, ilyen is van, régen volt, nem emlékszek rá, hogy mikor voltunk ilyen kevesen, de megtörténik ez is.
1: De az a három ember, ahogy hallom, jó vidám és jó kedvű.
2: Na, nagyon egyébként a föltételek azok fantasztikusak, tehát nem esik az eső, kicsit párás levegő, de az nem baj. Egyébként nagyon friss, nagyon tiszta, ózondús, illatos az erdő különböző növényeitől, virágaitól, szóval csodálatos élmény. Mindenki, aki nem jött el, bánhatja.
1: Elhiszem. Hány kilométert gyalogolnak, merre mennek, mit fedeznek föl ma?
2: Hát a maghetesi végállomás, az autóbusz végállomástól, a hármas autóbusz végállomásától indultunk, és akkor jöttünk, ezt amit sistáknak hívnak, idáig jöttünk, és most már megyünk visszafelé, hát össze-vissza olyan 10 kilométer lesz a túra hossza.
1: Hát akkor...
2: És, bocsánat, nagyon tényleg gyönyörű az erdő, az elképesztően szép, tehát erre nem lehet mit mondani, és maga az élmény is ilyen időben sétálni, ez talán a legszebb, mert melegben száraz levegő, akkor poros, stb. Most egy direkt egy felüdülítő, nagyon jó érzés.
1: Azt akartam mondani, hogy bánhatja az, aki nem jött el.
2: Igen, föltételezem, hogy bánják is, mert reggel azon volt az ijegység, hogy egy néhányan jelentkeztek is, amiket én kellett volna, hogy hozzak. Jelentkeztek is, hogy hát nem jönnek, mert hát nem, mert félnek, mert még ugye reggel söpörgött az eső. Hát bánhatja, még biztos, hogy majd meglássák a képeket a Facebook, illetve a Messenger, illetve hát a Facebook csoporton is, akkor bánni fogják. De hát ez van.
1: Ez van. Önök akkor érezzék jól magukat. Köszönjük szépen, hogy beszámolt. Én is sajnálom, hogy most dolgoznom kell, mert én is szívesen sétálnék az esőben, és ahogy ön is mondta, nincs is ennél jobb. Főleg úgy, hogy most már nem is esik az eső.
2: Ne, igen. Nagyon, nagyon jó. Hát most még visszafelé remélem, hogy kitart, hogy nem ázunk meg, de ha esik, akkor se nem vagyunk megijedve, akkor is van fölszerelés hozzá, esőkabát, jó lábbeli, tehát semmi gond.
1: Mindent meg lehet oldani. Köszönjük szépen, és akkor további jó túrázást kívánunk önöknek.
2: Köszönöm, és üdvözlöm a rádió hallgatókat.
1: Minden jót kívánunk, viszont hallásra.
2: Viszont hallás.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
4: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!
1: Ismét egy programmal érkezem, egy hétfői programról van szó, a Múzeumok Nemzetközi Napja alkalmából hétfőn 9 és 16 óra között a Szabadkai Városi Múzeum minden érdeklődőt vár műszaki gyűjtemény kiállítására és a Filmoszkóp mesének világában című foglalkozásra Mirnics József kishegyesi gyűjtő és Kubicskovics Ákos történész vezetésével. A foglalkozás során az érdeklődők megtekinthetik a szenvedélyes gyűjtő gazdag gyűjteményéből származó filmoszkópokat, filmtekercseket és diavetítőket, valamint gyermekeknek és felnőtteknek szóló rövidfilmek, diafilmek vetítését láthatják az említett készülékek segítségével. Az iskolai csoportokat arra kérik érkezésüket előre jelezzék a múzeum telefonszámán. Ugyanezen a napon 18 órától a Verbászi Városi Múzeum szervezésében vendégestet tartanak a Szabadkai Városi Múzeum bemutatására. A Múzeumok Nemzetközi Napjának 2026-os témája a múzeumok egyesítik a megosztott világot, amely hangsúlyozza a múzeumok szerepét, mint olyan intézményekét, amelyek hidat képeznek a kulturális és társadalmi megosztottság leküzdésében. A cél, hogy rámutassanak a múzeumok lehetőségeire a párbeszéd előmozdításában és a különböző közösségek összekapcsolásában. A témáról a Szabadkai Városi Múzeum munkájának szemszögéből a következő muzeológusok beszélnek. Szladjana Alexic, Néda Dímovszki, Jubica Vukovics-Dulics, valamint Tóth Alex és dr. Ninkov Olga, a múzeum igazgatónője.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.eu. 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.eu oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: És akkor nézzük a reggelihez képest, mi a helyzet a határon. Királyhalom, Ásotthalom, több mint 20 perc a várakozási idő, az még elviselhető, viszont Horgos 2-nél több mint 45 percet kell vesztegelni, és Horgos 1 átkelőn is több mint 30 perces a várakozási idő. Abban az esetben, hogyha Magyarországról érkeznétek Szerbiában, akkor a Röszke 2-n várakoztok legalább 45 percet, vagy attól is többet. A többi határátkelő helyen nincs 15 percet meghaladó várakozás.

A Pannonpresszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. Külföldi vásárlóink visszaigényelhetik az áfát.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcs eltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
5: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
6: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljen az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
7: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
8: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
7: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
6: Írass a gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
9: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
10: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
11: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
12: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
11: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika, a Híradó főbb témái. Zajlanak a tárgyalások a NISZ orosz tulajdon részének megvásárlásáról. Nem változtak az üzemanyagárak Szerbiában. Megnyílt a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás Újvidéken. Őrizetbe vették a belgrádi rendőrfőnököt, és a rendőri hivatásról tartottak előadást Topolyán. Mondom a részleteket. Szerbia hivatalos ajánlatot tesz a MOL Group számára a NISZ ügyében, jelentette be Dubravka Djedović Handanović tegnap az aténi regionális energetikai csúcstalálkozón. Az energiaügyi miniszter közlése szerint a magyar olajipari vállalatnak hétfőig kell választ adnia a szerb fél ajánlatára. A MOL egyébként januárban kötelező érvényű keret megállapodást írt alá a Gazprom nyert vállalattal a NISZ 56,15%-os részesedésének megvásárlásáról. A magyar cég áprilisban azt közölte, hosszú távon megtartaná a pancsovai olajfinomítót, amennyiben többségi tulajdonossá válik a szerb energetikai vállalatban. A Zofak által kiadott tárgyalási engedély szerint a teljes tranzakciót legkésőbb május 22-ig kell lezárni.
2: Számunkra a legfontosabb kérdés a pancsovai olajfinomító jövőbeni működése, annak biztosítása, hogy optimálisan működjön. Ez kulcsfontosságú országunk számára a szerb piac ellátása szempontjából, valamint a bruttó hazai termékre, a gazdasági növekedésre és az ellátásbiztonságra gyakorolt hatása miatt is. Ennek megfelelően a nap végéig a MOL számára ismertetjük végleges álláspontunkat. Erről már részletesen egyeztettünk és véleményt cseréltünk, így ebben nincs nagy meglepetés. A MOL igazgató tanácsa pedig hétfőn dönt majd az ügyben.
1: A MOL érdekelt abban, hogy jó megállapodást szülessen, jelentette be Bacsa György. A MOL csoport stratégiai igazgatója elmondta, továbbra is zajlanak a tárgyalások az orosz tulajdonrész megvásárlásáról a NISZ kapcsán. A belgrádi üzleti csúcstalálkozón kiemelte, hogy több csapat tárgyal a NISZ adásvételéről. Elmondása szerint az egyeztetések a szerb kormánnyal, az eladóféllel, valamint amerikai és uniós szereplőkkel is zajlanak. A legnagyobb kihívást az amerikai OFAC szankciók jelentik, de a felek szerint van esély a tárgyalási határidő meghosszabbítására. Nem változtak az üzemanyagárak Szerbiában. Az elkövetkező egy hétben is 223 dinárba kerül a dízel literje, a benziné pedig 191 dinár lesz. Az árak minden pénteken 15 órakor változnak. Őrizetbe vették a belgrádi rendőrfőnököt. Veszelin Milicset, a belgrádi rendőrkapitányság vezetőjét egy május 12-én eltűnt férfi AN ügyével kapcsolatban hallgatták ki. A gyanú szerint a rendőrfőnök elmulasztotta bejelenteni a bűncselekményt és annak elkövetőjét, illetve segítséget nyújtott az elkövetőnek a bűncselekmény után. Csütörtökön három rendőrt, valamint egy vendéglátóhely tulajdonosát és pincérét is őrizetbe vették. Az eltűnt férfit utoljára ebben a helyiségben látták, és a gyanú szerint a letartóztatott személyeknek közük lehetett a bűncselekményhez. Az ügyben korábban két gyilkossággal gyanúsított szemét is letartóztattak, továbbá az egyik gyanúsított feleségét is őrizetbe vették. A belgrádi rendőrkapitányság új vezetőjének kinevezéséig az irányítási feladatokat az igazgatóság helyettes vezetője, Dejan Bojović rendőrezredes látja el. Újvidéken tegnap este megnyílt a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás. Dél-Kelet-Európa legnagyobb agrárszemléjén 40 országból 1200 résztvevő állítja ki termékeit. A rendezvény partnerországa Csehország, amely az ágazati újdonságokat ismerteti a szerbiai szakemberekkel. Paracki László és Vágó Krisztina összeállítása.
3: A rendezvényt, amely immár 10. éve mutatja be a mezőgazdaság erejét, a tudomány, a gyakorlat, a technológia, a gazdaság és a nemzetközi együttműködés közös találkozóhelye. Dragan Glamočić szerb és Martin Sebastian cseh mezőgazdasági miniszter nyitotta meg. Glamočić kiemelte, hogy a világ minden tájáról érkező meghívottak jelenléte különleges erőt ad az idei 93. vásárnak. Ez egy fontos dolgot jelent. Szerbia ma egy olyan ország, amely mindenkivel szóba áll. Egy olyan ország, amely partnerséget épít mind keleten, mind nyugaton. Védi nemzeti érdekeit, a békét és a stabilitást, független és felelősségteljes politikát folytat. A mezőgazdaság ennek az együttműködésnek az egyik legfontosabb hídja. A megnyitón Maja Gojkovics, a tartományi kormány elnöke elmondta, a 93. nemzetközi mezőgazdasági vásár több mint 9 évtizede a mezőgazdasági fejlődés és a nemzetközi együttműködés szimbóluma. Kevés olyan rendezvény van a régióban, amelynek akkora hagyománya, hírneve és jelentősége van, mint az újvidéki mezőgazdasági vásárnak. A mezőgazdaság ma már nem csupán egy gazdasági ágazat, hanem az élelmiszerbiztonság, a piaci stabilitás, a falvak fejlődése, ugyanakkor az új technológiák, valamint a fenntartható fejlődés alkalmazása is. Ezekben a napokban Újvidéken nem csak Vajdaság, hanem a régió legnagyobb és legjelentősebb rendezvénye zajlik, mondta a megnyitót követően Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke.
0: A modern világ belopózott már a mezőgazdaságba, hiszen a precíziós gazdaság, a modern technológiáknak az alkalmazása központi témája ennek a mezőgazdasági vásárnak, amely még egy pici és 100 éves lesz, ami azt gondolom, hogy tradíció, lehetőség és mindenképpen jövő az elmondott témák alapján. A Vajdasági Magyarság is jelen van, a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége, a Prosperitáció Alapítvány kedvezményezettjei, ahogy eddig is az idejében is jelen vannak, és megmutatjuk azt, hogy mi is itt vagyunk, mi is értéket teremtünk, mi is a mezőgazdaságban otthon vagyunk, és büszkék lehetünk arra, amilyen teljesítményt letettünk az elmúlt években.
3: Május 16-a és 21-e között a hagyományos mezőgazdasági gépek mellett az érdeklődők a legkorszerűbb technológiai vívmányokkal is megismerkedhetnek. A mezőgazdasági cégek mellett feldolgozással, forgalmazással foglalkozó vállalatok, bankok és biztosítási házak is jelen vannak a kiállításon. A napi belépőjegy ára 1000 dinár, szervezett csoportoknak 750 dinár.
1: A rendőri hivatásról tartottak előadást Topolyán. A TSC arénában megrendezett tájékoztató magyar ajkú fiataloknak szólt, és célja a rendőri pálya lehetőségeinek, valamint kihívásainak bemutatása volt. Balázs Zita riportja.
4: Ladoszky Csongor szerint a rendőri hivatás mozgalmas és izgalmas, valamint lehetőséget ad arra is, hogy jó ügyekért álljon ki. Egy rendőr ismerősének köszönhetően már sikerült a hivatást jobban megismerni. A bemutatóra azért érkezett, hogy tájékozódjon a továbbképzési lehetőségekről.
5: Igazából tavaly ihletet kaptam úgymond arra, hogy eljöjjek, vagyis hát nem eljöjjek, hanem megpróbáljam Kamenicán a rendészetet, mivel láttam, hogy van ilyen megoldás is, hogy kisebb átképzéssel lehetek rendőr is.
4: Mindenki számára fontos, hogy ügyeit saját anyanyelvén intézhesse. Topolya község ezért kiemelt figyelmet fordít a hivatalos nyelvhasználatra. Ezért is szólt az előadás elsősorban a magyar ajkú fiataloknak, ezzel is erősítve a nemzeti közösségek nyelveinek jelenlétét a rendfenntartók körében. Szatmári Adrián, Topolya polgármestere.
6: A rendőrség munkája közösségünk gördülékeny működésének egyik fontos alapja. Mindennapi biztonságunk, közösségünk rendje és kiszámítható működése elképzelhetetlen, felelősségteljes és emberséges rendőri munka nélkül. Vajdaság, de konkrétan Topolya község is egy sok nemzetiségű hely, ahol közösségeink hosszú évek óta együtt élnek. Számunkra jelentősége van annak, hogy az állami intézményekben, a közigazgatásban, valamint a belügyi szervekben a különböző nemzetiségek, így a magyarok is jelen legyenek.
4: A rendőrök átfogó előadást tartottak a rendőri életben rejlő lehetőségekről és az azzal járó kihívásokról. Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke kiemelte, hogy a program nem csak munkalehetőséget kínál, hanem irányt, tudást és fegyelmet is ad azoknak a fiataloknak, akik itthon képzelik el a jövőjüket.
0: Hiszem, hogy fontos a jövő rendőrei, intézményei, szakemberei és vezetői között ott legyenek közösségünk fiatalja is, minél több közösség fiataljai. Olyan emberek, akik ismerik saját környezetüket, értik az itt élő embereket, és itt képzelik el saját és családjuk jövőjét. Mert egy közösség, közösséget azok tudják legjobban szolgálni, és ad abszurdum meg is védeni, akik valóban ismerik azt.
4: Az esemény a Magyar Nemzeti Tanács szervezésében valósult meg a Topolyai TSC arénában, amely az évek alatt a fiatalok és a lehetőségek szimbólumává vált, Fremond Árpád az MNT elnöke szerint.
7: Kedves fiatalok! Köszönöm, hogy eleget tettetek a meghívásunknak, és köszönettel tartozom a tanároknak is, akik elkísértek benneteket, vagy elengedtek benneteket az iskolából. A rendőrség nem csupán egy intézmény, amely a törvényt védi. Tükröznie kell azt a társadalmat, amelyet szolgál. A sokszínűség, a kölcsönös tiszteletet és a bizalom társadalmát.
4: Az esemény társszervezői az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, Szerbia Belügyminisztériuma és a Rendőrképző Központ voltak. A fiatalok a karrier lehetőség mellett hiteles és közérthető formában kaptak tájékoztatást a mindennapokat érintő biztonsági kérdésekről.
1: A pontos idő 12 óra 11 perc.
8: Időjárás.
9: Ma egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását, erősen felhős, borongós időben lesz részünk egész nap, és sokfelé várható kiadós eső, zápor, helyenként zivatarokra is számítani kell. Napközben a szél északira fordul, délután helyenként már megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet.
10: A Pannonpresszót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
8: Reklám.
11: Önnek is van takargatni valója?
12: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
11: Bármilyen van, befedjük.
12: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
11: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
12: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
11: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
12: 063 18 88 971.
13: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
14: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
15: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
11: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
13: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
16: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.

0: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Közérdekű információ következik. Karbantartási munkálatok miatt szünetel majd az áramszolgáltatás május 18-án hétfőn. Több helyen is, például Szabadkán sem lesz áram több utcában, aztán Bácskos útfalván, Palicson és Magyarkanizsa egyes utcáiban. Megyünk akkor sorban. Szabadkán május 18-án nem lesz áram a Drvár utcában, a Tuzla utcában és a Kér utcában és a környező területeken. 9 és 10 óra között Bácskos útfalvában szünetel majd az áramszolgáltatás az Akác utcában, a Kendergyár utcában, a Belgrádi utcában, a Huszár utcában, a Vasút utcában és a Bajsai úton 9 és 14 óra között. Szabadkán pedig nem lesz áram hétfőn a Moszlavina utcában, az első 5 éves Terv utcában, a Matos utcában, az Andrea Kujuncsics utcában, az Igmán utca elején, az Ulmer Gáspár utca egy részén, a Szergely Jeszenyin utca és a Moszlavina utca között, a Szergely Jeszenyin utca 1 és 19 számok között, valamint az Iván Antónovics utca 64/A, 66 és 68-as szám alatt, 9-15-től 10.45-ig nem lesz ezekben az utcákban áram. Palicson is szünetel majd az áramszolgáltatás hétfőn, a palicsi tanyák 195-219-222-235-ös szám alatt, valamint a Víkend telepen és környékén 9 óra 30-tól 11 óra 30-ig. Aztán Szabadkán még nem lesz áram hétfőn a Vinodol utcában, a Sajkás utcában, a Leszkovac utcában, a Lepenica utcában, a Símet-Tikvicki utcában, az Igman utcában, a Moszlavina utcában és a Lázár Bacsics utcában 11 és 12 óra 30 között. Szintén áram nélkül maradt Szabadkán az Ozren utca és a Kozara utca, az Ozren utca környéke is 11 és 11 óra 45 között, de áram nélkül marad még a Kodály Zoltán utca és környéke is hétfőn 12.45-től 13 óra 30-ig. Május 18-án hétfőn szünetel még az áramszolgáltatás az Ady Endre utcában és a Tököli Száva utcában 10 és 12 óra között.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
3: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
4: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
5: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.

0: Vajdaság hangja. Pannorrádió.
1: A te zenéid.
0: A te rádiót.
2: A 91,5-14 óra után kezdődik a Fitzóna, és a Fitzónában az a célunk, hogy kedvet csináljunk nektek a testmozgáshoz, vagy akár az életmódváltáshoz, miért is ne. Nos, mit hallhattok, hogyha maradtok a Fitzónában egészen 16 óráig? Az első órában bemutatunk nektek egy különleges nőt, aki nem más, mint Gere Rita. Ő egy betegségből felgyógyult hölgy, aki terápiás céllal alkalmazta a sportot, ami által végül újjászületett, és mindenkinek ajánlani fogja, az, hogy miért sportoljon, és érdemes lesz ezt a beszélgetést meghallgatni, és Ritának van egy kisugárzása, amivel valóban motiválni tud bárkit. Aztán a műsor második órájában Rafai Krisztina mesél a továbbra is töretlen népszerűségű Akafight Fitnessről, amit ő nagyon szeret. Ezek a beszélgetések lesznek, tehát ma a Fitzónában érdemes lesz velünk maradni.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges vidasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Szerbia az egyik legbiztonságosabb ország, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb államfő számos aktualitásról beszélt sajtótájékoztatóján. Szó esett Szerbia közbiztonsági helyzetéről, a belgrádi rendőrfőkapitányság vezetőjének őrizetbevételéről és az ezzel kapcsolatos bűnügyről, közlekedési infrastruktúra fejlesztésről és Vučić közelgő külpolitikai tárgyalásairól is. A nyilvánosságban Szenyáki ügynéven elterjedt, nagy portkavaró bűnügy kapcsán elhangzott, eddig 10 személyt állítottak elő, és a nap folyamán kihallgatják őket, köztük 4 rendőr is van, viszont az eltűnt férfi holttestét még továbbra sem találták meg. A szerb államfő ezt követően a közbiztonságról beszélt, s hangsúlyozta, az idei év első 4 hónapjában Szerbiában az összbűnözés 5,7%-kal csökkent. Ami a közlekedési baleseteket illeti, Vučić kiemelte, a halálos áldozatok száma 12%-kal csökkent, majd hozzátette, a közúthálózat fejlesztése alapvető jelentőségű ahhoz, hogy tovább csökkenthessék ezeket a számokat. A külpolitikai egyeztetése kapcsán a szerb elnök elmondta, holnap reggel Azerbajdzsánba indul, május 20-a után pedig Kínába utazik tárgyalni. Narancssárga meteorológiai riasztás van érvényben ma Szerbia teljes területén a zivatarok miatt. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szerint heves esőzések, jégeső és erős helyenként viharos szél is kialakulhat. Vasárnapra pedig jelentős lehűlés várható. A narancssárga riasztás veszélyes időjárást jelent. Az előrejelzett időjárási jelenségek olyan erősek lehetnek, hogy anyagi károkat okozhatnak, valamint veszélyt jelenthetnek az emberekre és az állatokra is. A hatóságok fokozott óvatosságra intenek, és arra kérik a lakosságot, hogy folyamatosan kövessék a meteorológiai jelentéseket, valamint az illetékes szolgálatok tanácsait. Megnyílt a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás Újvidéken, mintegy 1200 kiállító mutatkozik be 40 országból. A 6 napon át tartó rendezvényen bemutatják a legfontosabb innovációkat és legújabb technológiai vívmányokat. A látogatók megcsodálhatják a csúcsmodern traktorokat, kombájnokat és kapcsolható eszközöket. A potenciális vásárlók számára árkedvezményeket is kínálnak. Tartanak tenyészállat kiállítást is, amelyre 750 jószágot hoznak. Az egyik fő attrakció az 1830 kg-os Jablán nevű bika. Az esemény idei partnerországa Csehország. Az idei nyereményjátékon, amelyen az 1000 dináros belépőjeggyel lehet részt venni, egy nyeremény sorsolnak ki. A Kitek Kft. Jóvoltából egy John Deere 5045 D-típusú traktort. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor magyar kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánius református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta. Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert tönkretették az országot. Másnap Gulyás Gergely a miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, a volt kabinet tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. Pénteken Magyar Péter azt írta, Orbán Viktor nem kapja meg a 38 millió forintos végkielégítését.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környéke jelenleg 17 fok van, és gyenge délkeleti szél fúj.
2: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
0: Társadalmi célú felhívás.
11: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
12: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Programajánló.
13: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
14: hellovajdaság.com
12: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannon Rádió. A te hangod.
1: A Pannon Presszó utolsó óráját műsorismertetővel kezdjük, mert ne csak hallgasd, de nézd is a Pannont. Íme mit láthattok ma a televízióban. 16 órakor Erdei utakon Revicki Gáborral, ami egy magyar ismeretterjesztő filmsorozat. 16 óra 30 perctől Pannon gazda. A műsor témái: mitől olyan különleges a májusi eső, öntözés szárasság idején és Randovics Leila virágos kertje. Aztán 17 órától szubjektív, téma az év újságírója díjat elektronikus média kategóriában Tóth András érdemelte ki. 17 óra 30-kor híradó, majd 18 óra 5-kor Délbánát ízei, a Pannon RTV főzőműsora. 18 óra 30-kor vidékünk, magazin műsora vajdasági hétköznapokról, majd 19 órakor Porta, terek, házak, otthonok. 19 óra 25-kor kezdődik a Kalamáris, versek, prózai alkotások vajdasági gyerekektől. Majd este fél 8-kor Közelkép, benne Arany Citera, népszenei vetélkedő volt Szent Tamáson. 20 órakor esti híradó, majd 20.45-kor Kincses ládánk, ezúttal Űrményházáról. Aztán 21 óra 55-kor forog a kamera, Életre ítélve, Barát Attila kisfilmje, Sándor Zoltán azonos című novellája alapján.

0: Reklám.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Itt a 91,5-ön 14 óra után a Feed Zónát követhetitek figyelemmel. A műsorban Rafai Krisztina Akafight Fitness edzővel beszélget Szlacki Csilla. Az Akafight Fitness egy olyan mozgásforma, ahol a küzdősportok kőkemény fegyelme és technikai precizitása találkozik a funkcionális fitness legmagasabb szintjével. A beszélgetés teljes egészében a Feed Zónában lesz hallható, de a műsor Facebookos oldalán is vissza tudjátok hallgatni majd.
2: Mai adásunkban egy nagyon energikus, már-már küzdősporttal fogunk foglalkozni. Vendégem egy Akafight Fitness edző, Rafai Krisztina, aki már évek óta ezzel a dinamikus sportággal foglalkozik. Szia Krisztina, üdvözöllek a műsorban!
3: Ja, köszönöm a meghívást, üdvözöllek én is téged és a kedves hallgatókat is.
2: Nos, hát ugye egy nagyon általános kérdéssel fogunk kezdeni, de nagyon fontos, hogy körbejárjuk azt, hogy Krisztina, te hogyan találkoztál az Akafight világával, és mi volt az a pont, amikor eldöntötted, hogy ezt tanítani is szeretnéd?
3: Őszintén ez 2020-ban volt, és akkor is már jártam ilyen csoportos edzésekre. Nagyon szerettem, megtetszett nekem ez az egész hangulat, ez az energia, ami ott megjelenik, és hát ki akartam volna próbálni magam, hogy ugyan én tudnám ezt csinálni, vagy milyen lennék edzőként, és akkor hallottam erről a tanfolyamról, el is mentem, és hát én szerintem egy hónap kellett, és mondtam, jó, oké, akkor fogjunk hozzá, és én szeretnék ebben foglalkozni, megpróbálom benne magam, és akkor ilyen spontán jött az egész.
2: És mit adott neked mentálisan az aka, amit egy sima konditermi edzés nem tud megadni?
3: Egyszerűen annyi pozitív energiát ad, annyira ugye a sport fontos, ahogy testileg, úgy lelkileg is, és akkor ahogy jönnek a lányok, és az a boldogság, és az öröm, és olyan hangulat van bent ebbe a teremben, hogy én azt de se tudom nektek írni, mindig mondom, hogy ezt el kell jönni, és ki kell próbálni, mert igazából én edzőterembe is járok, és azt is nagyon szeretem, de egy teljesen más edzésmódról van szó. Ilyen visszajelzéseket kaptam a lányoktól. Egy dolgot bánok csak, hogy nem kezdtem el előbb járni hozzád edzeni, vagy azt mondja az egyik lány edzés végén, hogy ez volt életem legjobb döntése, hogy megindultam hozzád edzeni. És akkor ez a sok pozitív energia, ez egy akkora löketet ad nekem, meg ugye egymásnak is, ahogy motiváljuk egymást. Tehát leírhatatlan. Azt mondom, hogy mindenki jöjjön el és próbálja meg, és meglátja, hogy mi is ez, meg hogyan is működik, mert ez tényleg így nem lehet elmondani.
2: Hogyan kell elképzelnünk egy ilyen órát? Mennyire dominál a technika, és mennyire az erőnlét?
3: Úgy néz ki egy óránk, hogy 60 percet tart, és akkor az első fele, inkább az első 35 perc, az ilyen kondisedzés, ugrálással, itt jelennek meg ugye ezek a harcművészeti küzdősportokból eredő elemek, és akkor ugye rugdosunk, ütünk, mindenféle kombinációk vannak, koreográfiák vannak, nagyon energikus, nagyon jó hangulat van, sikongatnak a lányok, nagyon élvezni szokta mindenki, persze fárasztó, de mindig mondom, hogy mindenki annyit csináljon, amennyi jól esik neki, mindenki a saját tempójába, úgyhogy egy ilyen edzéssel akár 6-700 kalóriát is el lehet égetni, de ugyanúgy, aki nem bírja, vagy idősebb, nem esik neki jól az ugrálás, mondjuk a térdei nem bírják úgy a strapát, akkor ő persze a saját tempójába picit lazábban csinálja. Minden mozdulatnak megvan a leegyszerűsített formája is, úgyhogy amikor mi egy olyan rész jön, hogy nagyon ugrál, akkor az simán meg lehet csinálni kis lépésekkel is. Mindig mondom csak, hogy lényeg, hogy mozogjanak, de tényleg ha valaki úgy érzi, hogy ez most neki sok, elmegy, iszik vizet, és akkor visszajön, beáll, ez abszolút nem okoz gondot. És akkor a második fele az pedig egy ilyen erősítős, úgymond funkcionális edzésféle. Itt nagyon sok kiegészítőt szoktunk használni, legyen az vannak most már dobozaink, a steppadok, mert azt az edzést is nemrég megindítottam, úgyhogy azokat be szoktuk dobni, gumikkal edzünk, különböző súlyok vannak, nagy dobozok vannak, amire föl tudunk ugrálni. Úgyhogy tényleg minden izom meg van mozgatva, és az egész test dolgozik.
2: Kell-e előképzettség, vagy valamilyen küzdősportos múlt ahhoz, hogy valaki fejest ugorjon az AK-ba?
3: Nem, abszolút nem fontos. Van olyan tagom, aki soha az életben nem jár semmilyen sportra, és eljött, és beleszeretett, és azóta jön, és azt mondja, hogy nagyon jó döntés volt. Úgyhogy mindig mondom így, ahogy megy a reklám is, hogy bárki bármikor bekapcsolódhat. Persze ugye az eleje biztos, hogy nehéz lesz, de hát fokozatosan majd mindenki belejön, és aztán meglátja, hogy megéri a küzdelem, mert aztán jönnek az eredmények idővel, ha kitart az ember.

0: Hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Pannon Rádió.
2: A te hangod.
3: A Pannon Presszót hallgattátok itt a 91,5-ön. Maradjatok a folytatásban is, hiszen a 14 órai híreket követően kezdődik a Fit Zóna. Hétfőn a reggeliben Sánta Zoli és Zvekán Peti ébreszt majd titeket. A Presszóban pedig Fackovics Melissa számít figyelmetekre. További jó rádiózást és csodás hétvégét kíván Masa Dávid adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Móni.

0: Reklám.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus, 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Szerbia az egyik legbiztonságosabb ország, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb államfő számos aktualitásról beszélt sajtótájékoztatóján, több témát is érintett. A többi között a nyilvánosságban Szenyáki ügynéven elterjedt, nagyport kavaró bűnügy kapcsán elhangzott, eddig 10 szemét állítottak elő, és a nap folyamán kihallgatják őket, köztük 4 rendőr is van. Viszont az eltűnt férfi holttestét még továbbra sem találták meg. A szerb államfő ezt követően a közbiztonság helyzetéről beszélt, és hangsúlyozta, az idei év első 4 hónapjában Szerbiában az összbűnözés 5,7%-kal csökkent. Ami a közlekedési baleseteket illeti, Vučić kiemelte, a halálos áldozatok száma 12%-kal csökkent, majd hozzátette. A közúthálózat fejlesztése alapvető jelentőségű ahhoz, hogy tovább csökkenthessék ezeket a számokat. A külpolitikai egyeztetése kapcsán a szerb elnök elmondta, holnap reggel Azerbajdzsánba indul, május 20-a után pedig Kínába utazik tárgyalni. Narancssárga meteorológiai riasztás van érvényben ma Szerbia teljes területén az ivatarok miatt. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szerint heves esőzések, jégeső és erős helyenként viharos szél is kialakulhat, vasárnapra pedig jelentős lehűlés várható. A narancssárga riasztás veszélyes időjárást jelent. Az előrejelzett időjárás jelenségek olyan erősségűek lehetnek, hogy anyagi károkat okozhatnak, valamint veszélyt jelenthetnek az emberekre és az állatokra. A hatóságok fokozott óvatosságra intenek, és arra kérik a lakosságot, hogy folyamatosan kövessék a meteorológiai jelentéseket, valamint az illetékes szolgálatok tanácsait. Megnyílt a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás Újvidéken, mintegy 1200 kiállító mutatkozik be 40 országból. A 6 napon át tartó rendezvényen bemutatják a legfontosabb innovációkat és legújabb technológiai vívmányokat. A látogatók megcsodálhatják a csúcsmodern traktorokat, kombájnokat és kapcsolható eszközöket. A potenciális vásárlók számára árkedvezményeket is kínálnak. Tartanak tenyészállat kiállítást is, melyre 750 jószágot hoztak, és az egyik fő attrakció az 1830 kg-os Jablán nevű bika. Az esemény idei partnerországa Csehország. Az idei nyereményjátékon, melyen az 1000 dináros belépőjeggyel lehet részt venni, egy nyeremény sorsolnak ki. A Kitek Kft. Jóvoltából egy John Deere 5045 D-típusú traktort. Megölték az Iszlám Állam terrorszervezet második számú vezetőjét amerikai és nigériai katonák, jelentette be az amerikai elnök a Truth Social-on ma kora reggel. Utasításomra a bátor amerikai erők és a nigériai fegyveres erők hibátlanul végrehajtottak egy aprólékosan megszervezett és nagyon összetett küldetést, hogy eltüntessék a világ legaktívabb terroristáját a csatatérről, írta Donald Trump. Abu Bilal al-Manuki azt hitte, elbújhat Afrikában, többé nem fogja terrorizálni Afrika népét, és nem segít az amerikaiak elleni hadműveletek megtervezésében sem, tette hozzá az elnök. Az Iszlám Állam nem kommentálta a bejelentést.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környéke jelenleg 17 fok van, és gyenge délkeleti szél fúj.
3: 91.5. A jó választás.
0: Reklám.
8: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
9: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Pizzóna.
1: Pizzóna.
0: A Pannon Rádió életmód magazinja.
1: Nem csak nőknek.
0: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en.
2: Pizzóna.
3: Sziasztok! Köszöntünk mindenkit sok szeretettel a Fitzona kezdetén. Már is kezdünk, és mondom is a témákat. Reméljük, sikerül a kedvet csinálnunk a testmozgáshoz, vagy akár az életmódváltáshoz. Íme mit hallhattok. Ha velünk maradtok egészen 16 óráig, akkor a következő témákról szólunk. Az első órában bemutatjuk nektek Gere Ritát. Ő egy betegségből felgyógyult nő, aki terápiás céllal alkalmazta a sportot, ami által végül szinte újjászületett. A második órában pedig Rafai Krisztina mesél a továbbra is töretlen népszerűségű Akafight Fitnessről. Szlacki Csilla, Masa Dávid és Kókai Móni kíván nektek kellemes időtöltést. Tartsatok velünk! Bim, bari,

0: nem csak
1: Bitzóna.
2: Hétvégi tipptár a fit mindennapokhoz.
1: Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a siker mások kiváltsága, pedig nem így van. A kitartó munka minden esetben meghozza a gyümölcsét, csak türelem kell hozzá. A mai motivációs idézetünk is erre utal, és így szól. A siker nem a legerősebbeknek vagy a leggyorsabbaknak jár, hanem annak, aki nem adja fel, mondta Alex Zanardi, olasz autóversenyző.
3: Reklám.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: Önnek is van takargatni valója?
6: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
5: Bármilyen van, befedjük.
6: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
5: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
6: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
5: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
6: 063 18 88 971.
7: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
8: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
8: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
5: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
7: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.

0: mert az életerő mindenkinek jár.
1: Pizzóna, a Pannon Rádió életmód magazinja.
2: Pizzóna című műsorunknak áprilisban volt egy kihívása, a 30 nap jobb alak. A kihívásban részt vett Gere Rita is, és nem csak hogy részt vett benne, hanem meg is nyerte, nem véletlenül. Ő volt az egyik legaktívabb a csoportban, és szeretném, hogyha megismernétek őt. A vonal túlsó végén sok szeretettel köszöntöm tehát Ritát, szia!
3: Üdvözöllek, kedves Móni!
2: Miért csatlakoztál a csoporthoz? Legyen ez talán az első kérdésem.
3: Tetszett az ötlet, ahogy megláttam, hogy lesz ez a kihívás, és akkor csatlakoztam a csoporthoz, és hogy mivel már én mozgásban vagyok, és akkor, hogy esetleg akik majd most csatlakoztak, és most kezdenek majd mozogni, akkor tudjam őket motiválni, mert ugye a mozgás az nagyon egészséges. Az életemet a mozgás részben a terápiám mellett megmentette az életemet. És akkor szerettem volna így a mozgás az én, ahogy én élem az életemet, ahogy én elkezdtem a sétával, akkor ugye a gyors gyaloglás, majd a kocogás, és akkor közben én ráéreztem a futásra is, úgyhogy én már futok. Nagyon szeretek futni, és akkor ahogy így a csoportba csatlakoztam, hogy motiválni úgy, hogy a saját, amit én érzek, amit én cselekszek, csinálok, gondolkodom, hogy úgy a mozgásom által, úgy a gondolataim által, hogy a mozgás, hogy kint a természetben, nagyon-nagyon egészséges a friss levegőn, a csodás természetet, engem ez meggyógyított a részben ugye a terápiám mellett. Ez a csoport szintén pedig, ahogy én láttam a többséget, ahogy figyeltem, olvastam a bejegyzéseket, őszintén én nekem ez egy öröm volt. Öröm volt olvasni, hogy sokan mozognak, ahogy olvastam, hogy akik most kezdték, és akkor láttam, hogy már több lépés, vagy több percet sétáltak, vagy valaki már látom futott, futni is elkezdett, akit nem is tudtam, és most láttam a csoportban, hogy fut, és én nagyon megörültem. Tehát ez nekem mindig csak azt ismétlem, mert hogy nekem tényleg az fontos a mozgás, mert az aktív élet a munka mellett kell egy ilyen, én azt úgy mondom, hogy egy én idő, tehát egy másik mozgás. Van ugye az edzések, különböző kerékpár, ez mindenki, aki ráérez, ahogy érzi, ami neki jó tesz. Tehát most valakinek a séta, valakinek a kertészkedés, ott, ahol igazából önmagunkra találunk, szóval tisztul a gondolataink, oda tudunk figyelni önmagunkra, a környezetre, ugyanúgy az edzés terén is, mert most már ugye, ahogy nyertes lettem, és a Hero edzőteremben, ahogy most ott vagyok, ez nekem egy új mozgásforma, és ott is ott lehetek, ott is ott vagyok én. Ott is figyelek a gyakorlatokra, hogy a lányok segítenek, az személyedző Calbert Anita, teljesen ott is ott tudok lenni. Tehát ezért mondom, hogy a természet is nagyon jó, viszont aki az edzőteremben érzi jó magát, akkor az edzőteremben. Tehát rá kell érezni. És csak is tudom azt mondani, motiválni a többséget, hogy mindenkit, hogy mozogjunk. Akár ha valaki mi nem kezdte, csak egy 10 perc, akkor 10 percet.
2: Említetted a betegségedet, hogy a betegséged miatt, illetve a betegséged után mind terápia kezdtél el mozogni. Erről néhány szót tudnál nekünk mondani, hogyha úgy érzed, hogy mondhatsz róla?
3: 3 évnek ezelőtt életmódot váltottam. Ugye már mondtam, hogy komoly egészségügyi okok miatt, és akkor kicsit még nehéz róla beszélnem, mert nagyon komoly volt. Szóval a terápiám mellett igen, az életmódváltást inkább úgy mondanám, hogy meg kellene előzni a betegségeket. Szóval ahogy csak lehet tudatosan élni, és tudatosan odafigyelni, hogy ne legyünk betegek. Tehát, hogy egészséges életmóddal az a mozgás, aktív élet, egészséges táplálkozás, odafigyelni a gondolatainkra, pozitívan gondolkodni, tudatosan figyelni a testünkre, a környezetünkre, és ha csak lehet, akkor a nehéz helyzetekben is meglátni a jót, hát a reakciónkra odafigyelni. És akkor így én ezt nem így éltem. Én egy egész más emberré változtam meg, ahogy igazából azt tudnám mondani, hogy a betegségem volt a legnagyobb tanítom. Ugye az életemben most már nem könnyebb, hanem a nehézségekben is ugye másképp nézek az életre. Az egészségügyi okok miatt, ahogy én elkezdtem ezt az életmódot, tehát a terápiám mellett, ahogy az orvosom ajánlotta, szó szerint mondta, hogy ha nem fogok változtatni az életemben, akkor nem fogok megmenekülni attól, ami várt volna rám. Egy teljes leépülés, nekem nagyon komoly agykárosodásom volt.
2: A betegséged előtt hogyan éltél, és a mozgás akkor ezek szerint nem volt benne az életedbe?
3: Nem volt. A mozgás csak ezért is még egyszer igen kiemelni, hogy aktív életem volt, dolgoztam, tehát mozogtam. Az egy aktív élet. De viszont a mozgás nem volt, hogy külön most én elmegyek ki, és egy fél óra, akkor fél óra, tehát 30 perc, akkor csak sétálok, vagy csak futok, vagy csak kerékpárol, olyan nem volt. Pozitívan is gondolkoztam, nem eléggé jól. Tehát meg a táplálkozásra sem figyeltem úgy oda, ahogy most. Most már 100% oda figyelek, tehát én csak vizet iszom. Tehát én állam nincs olyan, hogy megiszok majd egy alkohol, főleg, tehát az szó szerint nincsen. Sokkal szebb, jobb az életem, tisztában gondolkodok, tiszta elmével rendelkezem, tudok odafigyelni, döntéseket jobban lehet hozni. Tehát én az ilyen káros, mint az alkohol, cigaretta, és ne soroljam, azok nagyon nem egészségesek, azok sőt az embert megbetegítik. Előbb-utóbb, tehát minden nap 1%-ot teszünk a nem egészséges táplálkozás italok által. Ezek a sok feldolgozott ételek, a gyors ételmek, én magamnak készítek mindent. Ha édességet kívánok, meg akkor ugye van a méz, azt szabad ennem, az természetes alapú édesség, csinálok egy kis turmixot, akkor vannak ezek az apelhek, olajos magvak, zöldségfélék, van nagyon sok ilyen gluténmentes receptek, lehet készíteni. És ezt tudatosan a fejben dől el minden.

0: Hangolyránk szombatonként 14 órakor a Pannon Rádióban, és kezdődhet az életmódváltás. Kezdődhet az
1: életmódváltás. Mozgás, alakreform, egészség és szépség.
0: A Pannon RTV életmód magazinja.
2: Térjünk vissza a csoportra, tehát beléptél a csoportba, akkor még ugye az áprilisi kihívásban, mozgásban maradunk, folytatjuk májusban is. Hogy élted meg te ezt a csoportot, hogy látod? Megindultak az emberek, mozognak többet, annak ellenére ugye, hogy az a hiedelem, hogy nagyon nehéz rábírni az embereket arra, hogy akár csak fél órát mozogjonak naponta.
3: Én úgy látom, hogy sokan megmozdultak. És már egyre többet is többet. Na most lehetséges, hogy van, nem lehetséges, szerintem biztos, hogy van, akik nem posztolnak, mozognak, de nem posztolnak, vagy ugye elfelejtik csak feltenni, vagy nem érkeznek, de én szerintem ez a csoport nagyon jó hatással van mindannyiunkra, tehát itt egymást motiváljuk. Itt nincs az, hogy most versenyzünk egymással, azt még nem is szabad. Mindenki a saját tempójával, hogy haladunk. Ha valakinek van sikeret, fölteszi, hogy most sikerült most valakinek több kilométert lesétálni, vagy futni, vagy bármilyen edzés, bármilyen mozgás, akkor úgy örülünk egymásnak, hogy tehát ez egy ilyen motiváció, egy ilyen összetartó csoport, én úgy vettem észre, tehát olyan igazából jó, olyan kis családnak is tudom néha úgy tekinteni, tehát hogy az embereknek ugye jobban meg kéne nyílni, tehát nem kellene, hogy most én fölteszek, hogy most sétáltam, futottam tájról, vagy magamról, vagy a mozgásformáról, ezzel csak egymást segítsük, hogy merjünk menni a fény, a szeretet felé, hogy tartsunk össze, hogy segítsünk egymásnak. Én szerintem ez a csoport nagyon jó. Jobban odafigyelünk egymásra, segítünk egymásnak, hogy ne adjuk fel, ami a legfontosabb. Tehát, hogy ne adjuk fel a mozgást, mert nehéz, az első lépés a legnehezebb.
2: Te is megtetted ugye az első lépéseket, és akkor maradsz a sportban nyilván a folytatásban is. Van-e valami terved, ugye elkezdtél sétálni, kocogni, futni, most már odáig jutsz, hogy akár a fél maratont is le tudod futni. Mit tervezel a továbbiakban? Van-e valami célod a sporttal kapcsolatban?
3: Félmaratont igen, szeretném lefutni. Nem csak így itthon ugye egyénileg, saját magam, hanem így versenyre bejelentkezni. De még nekem is azt a lépést meg kell tennem, hogy bejelentkezzek, amit még nem tettem meg, de szeretném. Volt olyan gondolatom, hogy kevesebb kilométerre, de így szerintem ezt majd az edzőnőmmel meg fogom beszélni, hogy indulhatok-e mindjárt fél maratonon, vagy kisebb, kevesebb kilométerrel. Ugye lehet 5-10 kilométer, ha jól tudom. Igen, én szeretnék. Tehát aktív élet mellett én minden nap, a pihenőm a sétanapok, futás szeretnék.
2: Maradsz a csoport tagja, továbbra is fogod bátorítani azokat, akik esetleg az első lépéseket teszik meg, és haladnak a felé, amerre te is eljutottál.
3: Remélem, hogy és hiszem azt, hogy ha csak egy embernek segítettem, akkor én annak örülök. Motiválva, hogy nagyon egészséges a mozgás.
2: Köszönjük neked, Rita, hogy a csoport tagja vagy, köszönjük a beszélgetést, és maradj mindig ilyen vidám, ilyen pozitív, és segíts azoknak, akiknek a te pozitivitásodra van szüksége. Köszönjük szépen a beszélgetést.
3: Én is köszönöm a beszélgetést.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden más napi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes

0: Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs, telefon 024 602 850. Agromax 024 602 850.
1: 91.5. A jó választás.

0: Reklám.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvarska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
4: Bomax.
5: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
4: Persze, ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
5: Tényleg?
4: Igen, nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
5: Akkor irány Mórahalom.
4: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
5: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
7: 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Szerbia az egyik legbiztonságosabb ország, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb államfő több témát is érintett sajtótájékoztatóján. A többi között a nyilvánosságban Szenyáki ügynében elterjedt, nagyport kavaró bűnügy kapcsán elhangzott, eddig 10 személyt állítottak elő, és a nap folyamán kihallgatják őket, köztük 4 rendőr is van, viszont az eltűnt férfi holttestét továbbra sem találták meg. A szerb államfő ezt követően a közbiztonságról beszélt és hangsúlyozta, az idei év első 4 hónapjában Szerbiában az összbűnözés 5,7%-kal csökkent. Ami a közlekedési baleseteket illeti, Vučić kiemelte, a halálos áldozatok száma 12%-kal csökkent. Majd hozzátette, a közúthálózat fejlesztése alapvető jelentőségű ahhoz, hogy tovább csökkenthessék ezeket a számokat. A külpolitikai egyeztetések kapcsán a szerb elnök elmondta, holnap reggel Azerbajdzsánba indul, május 20-a után pedig Kínába utazik tárgyalni. Megnyílt a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás Újvidéken, mintegy 1200 kiállító mutatkozik be 40 országból. A 6 napon át tartó rendezvényen bemutatják a legfontosabb innovációkat és a legújabb technológiai vívmányokat. A látogatók megcsodálhatják a csúcsmodern traktorokat, kombájnokat és kapcsolható eszközöket. A potenciális vásárlók számára árkedvezményeket is kínálnak. Tartanak tenyészállat kiállítást is, melyre 750 jószágot hoztak. Az egyik fő attrakció az 1830 kg-os Jablán nevű bika. Az esemény idei partnerországa Csehország. Rekordszámú résztvevővel zajlik a World Robot Olimpiád szerbiai nemzeti döntője Szabadkán. A sportcsarnokban megrendezett eseményen több mint 100 fiatal 89 csapatban méri összetudását 3 kategóriában. A diákoknak olyan robotokat kellett építeniük és programozniuk, melyeknek különböző kihívásokat kell teljesíteniük egy pályán, például tárgyakat mozgatni, akadályokat kikerülni vagy meghatározott műveleteket végrehajtani. A zsűri viszont nem csak a robot működését értékeli, hanem az ötletet, a programozást, a csapatmunkát és a prezentációt is. A verseny célja, hogy játékos és kreatív formában fejleszte a fiatalok programozási, probléma megoldó és csapatmunkára épülő készségeit a robotika segítségével. A VRO Szerbia Nemzeti Versenyének szervezője a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar és a Magyarországi Edutus Egyetem. Több mint 100 őzbak trófeát mutattak be Topolyán a 4. őzbak trófea mustrán a Vajdasági Magyar Vadászok Társasága szervezésében, szemléltetve Vajdaság gazdag vadállományát. A rendezvény egyik legnépszerűbb programja idén is a főzőverseny volt, amely mintegy 40 bográcsban készült szarvaspörkölt és paprikás. A zsűri pedig az ételeket íz, állag és elkészítési mód alapján értékelte. A rendezvényen egész nap színes programok várják a látogatókat, a vadászat iránt érdeklődők pedig megtekinthették a vadászfelszerelés bemutatót, valamint a preparált vadak kiállítását is, amely az esemény egyik leglátványosabb része. Volt.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van, és gyenge északi szél fúj. Holnap sok felé várható eső, zápor. A reggeli órákban 11 fok körüli értékeket mérhetünk, délutánra csupán 2-3 fokot melegszik fel a levegő.

0: Cars, Panorádió 91.5.
1: Műsorajánló.
2: Piac után, ebéd előtt, Best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli. Vasárnap 9-től délig.

0: FitZóna. Hétvégi tipptár a fit mindennapokhoz. Életmód magazin a Pannon Rádióban minden szombaton 14 és 16 óra között.
1: Ti továbbra is a FitZónát, a Pannon Rádió életmód magazinját hallgatjátok itt a 91,5-ön. A műsor első részében bemutattunk nektek egy rendkívüli hölgyet, aki saját életmódjával és az élethez való hozzáállásával képes motiválni másokat. A második órában pedig Rafai Krisztina mesél az Aquafit Fitnessről és annak jótékony hatásairól. Tartsatok velünk!

0: Fitzóna. Hétvégi tipptár a fit mindennapokhoz. Életmód magazin a Pannon Rádióban minden szombaton 14 és 16 óra között.
1: Harcművészeti elemek egyesítve a fitnesszel. Ez az AK Fight, egy olyan mozgásforma, ahol a küzdősportok kőkemény fegyelme és technikai precizitása találkozik a funkcionális fitness legmagasabb szintjével. Egy globálisan elismert rendszer, amely nem csak a fizikai határokat feszegeti, hanem igazi közösséget és sziklaszilárd magabiztosságot épít. Rafai Krisztinával beszélget Szlacki Csilla.
2: Mai adásunkban egy nagyon energikus, már-már küzdősporttal fogunk foglalkozni. Vendégem egy AK Fight Fitness edző, Rafai Krisztina, aki már évek óta ezzel a dinamikus sportággal foglalkozik. Szia Krisztina, üdvözöllek a műsorban!
3: Ja, köszönöm a meghívást, üdvözöllek én is téged és a kedves hallgatókat is!
2: Nos, hát ugye egy nagyon általános kérdéssel fogunk kezdeni, de nagyon fontos, hogy körbejárjuk azt, hogy Krisztina, te hogyan találkoztál az AK Fight világával, és mi volt az a pont, amikor eldöntötted, hogy ezt tanítani is szeretnéd?
3: Őszintén ez 2020-ban volt, és akkor is már jártam ilyen csoportos edzésekre. Nagyon szerettem, megtetszett nekem az az egész hangulat, ez az energia, ami ott megjelenik, és hát ki akartam volna próbálni magam, hogy ugyan én tudnám ezt csinálni, vagy milyen lennék edzőként, és akkor hallottam erről a tanfolyamról, el is mentem, és hát én szerintem egy hónap kellett, és mondtam, jó, oké, akkor fogjunk hozzá, és én szeretnék ebben foglalkozni, megpróbálom benne magam, és akkor ilyen spontán jött az egész.
2: És mit adott neked mentálisan az aka, amit egy sima konditermi edzés nem tud megadni?
3: Egyszerűen annyi pozitív energiát ad, annyira ugye a sport fontos, ahogy testileg, úgy lelkileg is, és akkor ahogy jönnek a lányok, és az a boldogság, és az öröm, és olyan hangulat van bent ebbe a teremben, hogy én azt le se tudom nektek írni, mindig mondom, hogy ezt el kell jönni, és ki kell próbálni, mert igazából én edzőterembe is járok, és azt is nagyon szeretem, de egy teljesen más edzésmódról van szó. Ilyen visszajelzéseket kaptam a lányoktól. Egy dolgot bánok csak, hogy nem kezdtem el előbb járni hozzád edzeni. Vagy azt mondja az egyik lány edzés végén, hogy ez volt életem legjobb döntése, hogy megindultam hozzád edzeni. És akkor ez a sok pozitív energia, ez egy akkora löketet ad nekem, meg ugye egymásnak is, ahogy motiváljuk egymást. Tehát leírhatatlan. Azt mondom, hogy mindenki jöjjön el, és próbálja meg, és meglátja, hogy mi is ez, meg hogyan is működik, mert ez tényleg így nem lehet elmondani.
2: Hogyan kell elképzelnünk egy ilyen órát? Mennyire dominál a technika, és mennyire az erőnlét?
3: Úgy néz ki egy óránk, hogy 60 percet tart, és akkor az első fele, inkább az első 35 perc, az ilyen kondisedzés, ugrálással, itt jelennek meg ugye ezek a harcművészeti küzdősportokból eredő elemek, és akkor ugye rugdosunk, ütünk, mindenféle kombinációk vannak, koreográfiák vannak, nagyon energikus, nagyon jó hangulat van, sikongatnak a lányok, nagyon élvezni szokta mindenki, persze fárasztó, de mindig mondom, hogy mindenki annyit csináljon, amennyi jól esik neki, mindenki a saját tempójába, úgyhogy egy ilyen edzéssel akár 6-700 kalóriát is el lehet égetni, de ugyanúgy, aki nem bírja, vagy idősebb, nem esik neki jól az ugrálás, mondjuk a térdei nem bírják úgy a strapát, akkor ő persze a saját tempójába picit lazábban csinálja. Minden mozdulatnak megvan a leegyszerűsített formája is, úgyhogy amikor mi egy olyan rész jön, hogy nagyon ugrál, állunk, akkor az simán meg lehet csinálni kis lépésekkel is. Mindig mondom csak, hogy lényeg, hogy mozogjanak, de tényleg, ha valaki úgy érzi, hogy az most neki sok, elmegy, iszik vizet, és akkor visszajön, beáll, ez abszolút nem okoz gondot. És akkor a második fele az pedig egy ilyen erősítős, úgymond funkcionális edzésféle. Itt nagyon sok kiegészítőt szoktunk használni, legyen az vannak most már dobozaink, a steppadok, mert azt az edzést is nemrég megindítottam, úgyhogy azokat be szoktuk dobni, gumikkal edzünk, különböző súlyok vannak, nagy dobozok vannak, amire föl tudunk ugrálni. Úgyhogy tényleg minden izom meg van mozgatva, és az egész test dolgozik.
2: Kell-e előképzettség, vagy valamilyen küzdősportos múlt ahhoz, hogy valaki fejest ugorjon az AK-ba?
3: Nem, abszolút nem fontos. Van olyan tagom, aki soha az életben nem jár semmilyen sportra, és eljött, és beleszeretett, és azóta jön, és azt mondja, hogy nagyon jó döntés volt. Úgyhogy mindig mondom így, ahogy megy a reklám is, hogy bárki bármikor bekapcsolódhat. Persze ugye az eleje biztos, hogy nehéz lesz, de hát fokozatosan majd mindenki belejön, és aztán meglátja, hogy megéri a küzdelem, mert aztán jönnek az eredmények idővel, ha kitart az ember.
2: Ezek az eredmények nagyon fontosak. Milyen fizikai változásokra számíthat az, aki rendszeresen jár hozzád? Gondolok itt állóképesség erősítésre, alakformálásra.
3: Minden változás megtörténik itt. Igazából ugye erősítünk, és akkor ezáltal izmosodunk, alakot formálunk, ahogy mondtad, ha valaki szeretne fogyni. Az az elsődleges célja, akkor nagyon szépen le tud fogyni vele. Akkor ugye ezáltal az önbizalom is növekszik. Akkor nagyon jó stresszlevezetésnek. Sok anyukám van, akik ugye eljönnek, és akkor ez nekik a kikapcsolódás. Úgyhogy az állóképesség is nő ezáltal. Önfejlesztésnek mondhatjuk, a kitartás nő, a koncentráció.
2: Segítenek a hétköznapi stressz levezetésében is? Mit tapasztalsz a vendégeiden?
3: Persze, hogy nagyon szeretjük azokat a részeket, amikor megy a boxolás, meg a rúgás, úgyhogy én úgy veszem észre, hogy igenis, ez kell, ugye, a mai világban akárhogy is próbálunk nyugodtan maradni, hát sok stresszforrásunk van, úgyhogy én mondjuk, hát reggel felkelek, és tudom, hogy edzőnap van, hát én nem győzöm kivárni, hogy eljön az a délután 5 óra, mert tényleg szükségem van nekem is, meg úgy a többi lányon is látom, hogy igenis kell ez így lelkileg mindenkinek.
2: Hogyan változik meg a nők önbizalma, miután megtanultak egy-egy ütés kombinációt vagy rugást?
3: Hát nyúl az önbizalom, az biztos, de itt nem emelném ki külön, hogy most a rúgás vagy az ütés miatt, hanem alapjáraton ez az egész hangulat is, ami ott van, és amit beszéltünk, hogy a stresszlevezetés és a kikapcsolódás, és ugye itt, hogyha valaki eljön, új barátokat szerezhet, igyekszem tenni azért, hogy egy összetartó társaság, egy csapat alakuljon ki tényleg, hogy tudod, örömmel jönnek oda a lányok. Nem az van most, hogy ja Istenem, el kellene menni edzeni, és akkor nincs kedvem, hanem azt látom rajtuk, hogy igenis mindenki várja, és akkor jönnek. Nagyon sokat segít ezekben a dolgokban, és így az edzés, meg főleg szerintem ez az egész, hogy egy csapat vagyunk, egy csoportos edzés, és akkor motiváljuk egymást.
2: Mi a titkod, hogyan motiválod azokat, akik egy nehéz munkanap után fáradtan esnek be az edzőterembe?
3: Mivel nekem most lesz a kislányom 3 éves, és akkor őszintén várandóság alatt nagyon meghíztam, és azért is jött újra aztán ez az ötlet, hogy megpróbálnám az edzést, mert nem éreztem magam jól a bőrömbe. Igazából minden szuper volt, ugye itt a gyönyörű, szép, okos kislányom, de tudod, úgy éreztem, hogy valami hiányzik, valami nem az igazi. És akkor ugye elkezdtem tavaly ilyenkor az edzést tartani, és hát ugye magamon bírom így megmutatni az eredményeket, hogy nagyon sokat is fogytam, 20 kilót fogytam, napról napra változik az én testem az edzés által, és ugye így motiválom a lányokat, hogy igenis, hogyha van kitartásod, és ha valamit nagyon szeretnél, akkor el tudod érni. És ugye, hát én is, nekem igazából az első munkahelyem az az iskola, én tanár vagyok, úgyhogy én mindig azt mondom, hogy az embernek arra van ideje, amire teremt időt, és hogy ez a heti 2-3 óra, vagy ki mennyi időt tud tényleg mondjuk gyerek mellett rászállni, megéri, és Igen, egy nagyon hosszú folyamat, néha nagyon nehéz folyamat, viszont kell, és aztán jönnek az eredmények, és mindenki nagyon boldog lesz, úgyhogy hát így motiválom én is őket. Szerintem így a legjobb, hogy húzzuk egymást, ugye, hogy nehogy az legyen, hogy feladja az ember, hanem igenis, még ha nehéz is, eljön, és akkor aztán tudja, hogy biztos, hogy elégedetten fog kimenni az edzőteremből, és mosolyan az arcán.
2: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Rafai Krisztinával, Akafight fitness edzővel, de előbb hallgassunk meg egy zeneszámot.

0: egészség és szépség, gasztrofit, mozgás, alakreform és interjú. Fitzóna, mert az életerő mindenkinek jár.
1: Folytatjuk a Fitzónát, a vonal túlsó végén Raffai Krisztina Akafight Fitness edzővel beszélgetek, és már nagyon sok mindent körbejártunk, ami ezt a dinamikus sportot illeti. Krisztina, mennyire fontos a közösségépítés az edzőterem falain belül?
2: Nagyon fontos. Igazából érdekes dolgok ezek, meg tudom magamról is, hogy mi nők néha, jaj, most hogy menjek el egy új helyre, nem ismerek senkit, és akkor ugye teljesen kétségben vannak esve, mindig valami barátnőt várunk, valami ismerőst, és akkor sehogy álljon az a meginduló pont, és annyiszor mondom ezt, hogy nem lehet másra várni. Muszáj határozottnak lenni és megindulni. És mondom, annyira jó fejek a lányok, annyira nyitottak, annyira barátságosak, hogy nem kell abszolút félni. Mert ugye mindenki úgy van vele, hogy hát igen, ők már régóta járnak, akkor most, ha én jövök újként, majd hogy fognak rám nézni? Higgyétek el, nem nézünk mást, nagyon kipuccanunk az edzésen, nagyon fárasztó, úgyhogy nincs idő nézelődni, de tényleg amúgy minden, nagyon gyorsan barátkoznak a lányok, és akkor ami idő van edzés előtt, szünetben, meg edzés után, ott teljesen pozitívan folynak ezek a beszélgetések, úgyhogy nincs ezzel semmi gond. Mondjuk volt egy olyan tagom, aki rám írt, és azt mondja, hogy szia, nagyon szeretném kipróbálni az edzésedet, de én nem ismerek senkit, és hogy most hogy jöjjek el. És mondom, hát figyelj, én ott vagyok így is, úgy is egy 15-20 perccel előbb, hogyha szeretnéd, én megvárlak a terem előtt, és akkor bemegyünk együtt. Mondta, jó, köszi, az nagyon jó lenne, és bementünk együtt, és azóta az összes edzésen ott van. Úgyhogy ennyi igazából, nekem semmi meddig se tartott őt megvárni, viszont neki rengeteget jelentett ez ugye, hogy akkor már nyugodtabban be tudott jönni, és tudta, hogy ott várja valaki. Igazából próbálok még mindig valami közös programot szervezni a lányoknak. Most nemrég voltunk a Fruskagórai Maratonon, egy páran így együtt elmentünk autóval, aki ráért azon a hétvégén. Akkor voltak nekünk most ebben az évben ilyen tematikus edzéseink. Valentin napra csináltam egy ilyet, és akkor ezt úgy kellett elképzelni, hogy volt dress code, mondjuk Valentin napra persze a piros szín, akkor volt mindenkinek egy kis welcome ajándék, akkor volt tombola a végén, és akkor ilyen nagyon menő dolgokat lehetett nyerni, mint kollagén, protein, proteines csokik voltak, akkor úgymond ez az edzés buli volt, együtt edzettünk, és akkor utána ott lehetett maradni a terembe, és akkor ilyen kis finomságokkal is készültem nekik, mint proteines palacsinta, vagy proteines sékek, úgyhogy ezek direkt erre vannak, hogy jobban összekovácsolják a társaságot. Volt nőnapra is egy ilyen bulink, ott ugye a rózsaszín szín dominált, és akkor díszlet is volt ilyesmi, szintén kis ételital a végén. Úgyhogy ezekkel próbálom így, hogy még jobban összebarátkozzunk, és tényleg érezzék a lányok, hogy ez nem arról szól, hogy most eljövök, oké, hazamentem, meg volt az edzés, hanem igenis eljövünk, de hogy egy közösséghez tartozunk, és hogy mennyire jó is ez, hogy barátokat szerzünk ezáltal.
1: Ez így van, és edzőként mi a véleményed, mi a fontosabb, a kemény edzés, vagy a tudatos táplálkozás?
2: Hát sajnos, vagy nem sajnos, a kettő nem megy egymás nélkül. Igazából én nagyon szeretek enni, és ezen is gond, ugye, csak hát meg kell azért válogatnunk, hogy mit eszünk. Bárhol néztem annak idején is, mindig az van mondva, hogy hát egy 70%-ot a folyamatból, az egészből kitesz az étkezés, és 30% az edzés. Úgyhogy muszáj az adagokat lecsökkenteni, oda kell figyelni, sok zöldség, sok gyümölcs, sok vizet kell fogyasztani. Hát jó lenne hanyagolni ugye a lisztes dolgokat, a cukrot, de hát mellette meg persze, hogyha az ember akar változást, akar fejlődni, akkor muszáj edzeni is. Úgyhogy én azt mondom, hogy a kettő tényleg nem lehet, hogy csak edzek és közben eszek, mert akkor Lehet, hogy nullán vagyok, de nullán se, de az is, hogyha valaki meg csak a táplálkozásra figyel, viszont nem edz, hát akkor ott megint csak nem lesznek olyan eredmények, úgyhogy muszáj mind a kettőt valahogy összehozni, összekovácsolni.
1: És van-e olyan aranyszabályod, amit bárki beépíthetne a reggeli rutinjába, hogy energikusabb legyen?
2: Igazából én imádom a reggeli edzést, de hát persze ugye ez változó nagyon, hogy ki hogy dolgozik, milyen munkaideje van, mondjuk vasárnap az nekem a futónapom, és akkor ahogy felkelek, megyek reggel ki a szabadba, friss levegőre futni, az nekem nagyon jó érzést ad, és tudod, azért is mondom, hogy ez a reggeli edzés annyira jó, mert hogy tudod, hogy valami hasznosat csináltál, és aztán nyugodt vagy egész nap, hogy ez egy ilyen nagy löketet ad. Na most, ha nem tudunk reggel edzeni, ugye nekem a napjáraton hétköznap nem jön össze a munka miatt, meg sokan vagyunk így, hát akkor azt mondom, hogy egészséges, jó kis reggelivel indítsunk, mondjuk szerintem tökéletes egy ilyen fehérjés, zappályhás, gyümölcsös, akármicsoda, megiszunk egy jó limonádét, vagy bevesszük ugye a reggeli kis vitaminjainkat, mert hát sajnos ezekben a mai zöldségek, gyümölcsökben már nincs annyi vitamin, mint annak idején, és akkor legyünk hálásak. Akár reggel, akár este, ahogy felkelünk, ahogy akár megyünk lefeküdni, aludni, hálásnak kell lennünk azért, amink van, és becsüljük meg azt, amink van. Ez a hála, ez nagyon fontos, hogy megjelenjen szerintem a mindennapokban, és az a baj, hogy az emberek megfeledkeznek erről.
1: Ezzel teljes mértékben egyezni tudok. És végezetül, ha egyetlen mondattal kellene összefoglalnod az ACA-fight filozófiáját, mi lenne az, és mit üzensz azoknak a hölgyeknek, akik érdeklődnek az ACA iránt, csak még nincs meg a bátorságuk, hogy lemenjenek az edzőterembe kipróbálni?
2: Milyen jó kérdés raktál itt nekem a végére. Hát, mit is mondhatnék? Ez úgy, mint egy harcos. Na most mit értek ez alatt? Ugye, hogy a kitartás, a fegyelem, az önfejlesztés, az önkontroll, a rendszer ki fog alakulni benned, és egyszerűen ez egy leírhatatlan érzés, és mindenkinek csak ajánlom, hogy gyertek és próbáljátok ki, ne várjátok a hétfőt, ne várjátok a barátnőt, ne várjatok senkire, hanem vegyétek a kezetekbe az irányítást, és lehet, hogy nem lesz könnyű, meg hát nagyon nehéz az első lépés, a megindulás, viszont megéri, biztos, hogy nem fogjátok megbánni, igazából ennyit mondanék.
1: És én úgy gondolom, hogy ez tökéletes zárszó. Rafai Krisztinának, a ACA-fight edzőnek nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre.
2: Nagyon szépen köszönöm a felkérést, és megtisztelő volt nektek interjút adni.

0: Itt szólnak.
1: A Pannon RTV életmód magazinja.
2: Ti a Fitzónát, a Pannon Rádió életmód magazinját hallgattátok. Kövessetek bennünket a Facebookon is, hisz ott is számos hasznos információval szolgálunk. Facebookon a Pannon Fitzóna név alatt találhattok meg bennünket. További kellemes rádiózást, szép hétvégét kíván Szlacki Csilla, Masa Dávid és Kókai Mónika. Sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
2: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
6: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
7: Miért?
6: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
5: A Magyar Nemzeti Tanács Vackora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
6: Írassa gyermekét magyar osztályba.
8: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
5: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
9: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Híradó.
12: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika. A híradó főbb témái. Narancssárga riasztás van érvényben egész Szerbiában. Viharok, jégeső és lehűlés érkezik. Vučić szerint Szerbia biztonságos ország. A rendőrség senkivel sem tesz kivételt. Megnyílt a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás Újvidéke. Magyar Péter személyesen mutatta meg a sajtónak a Karmelita kolostor épületét. Orbán Viktor volt magyar kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. Ellepték a robotok a szabadkai sportcsarnokot, mondom a részleteket. Narancssárga meteorológiai riasztás van érvényben ma Szerbia teljes területén a zivatarok miatt. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szerint heves esőzések, jégeső és erős helyenként viharos szél is kialakulhat. Vasárnapra pedig jelentős lehűlés várható. A narancssárga riasztás veszélyes időjárást jelent. Az előrejelzett időjárási jelenségnek olyan erősségűek lehetnek, hogy anyagi károkat okozhatnak, valamint veszélyt jelenthetnek az emberekre és az állatokra is. A hatóságok fokozott óvatosságra intenek, és arra kérik a lakosságot, hogy folyamatosan kövessék a meteorológiai jelentéseket, valamint az illetékes szolgálatok tanácsait. Szerbia az egyik legbiztonságosabb ország. Olyan hely, ahol az ember biztonságban érezheti magát, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb államfő a mai napon számos aktualitásról beszélt sajtótájékoztatóján. Szó esett Szerbia közbiztonsági helyzetéről, a belgrádi rendőrfőkapitányság vezetőjének őrizetbevételéről és az ezzel kapcsolatos bűnügyről, közlekedési infrastruktúra fejlesztésről és Vučić közelgő külpolitikai tárgyalásairól is. Dudás Dániel összefoglalója.
13: A sajtótájékoztatón a nyilvánosságban Szenyáki ügynéven elterjedt, nagy portkavaró bűnügy kapcsán elhangzott, hogy eddig 10 szemét állítottak elő, és a nap folyamán kihallgatásra adják át őket, köztük 4 rendőr is van. Az eset kapcsán korábban Veszelin Militjet, a belgrádi rendőrkapitányság vezetőit is őrizetbe vették, akit egy május 12-én eltűnt férfi A.N. ügyével kapcsolatban hallgattak ki. A gyanú szerint a rendőrfőnök elmulasztotta bejelenteni a bűncselekményt és annak elkövetőjét, illetve segítséget nyújtott az elkövetőnek a bűncselekmény után. Dragan Vasiljevic, a szerb rendőrség igazgatója hangsúlyozta, az ügy felderítésében a rendőrség minden rendelkezésre álló kapacitást bevetett, és intenzív kutatás folyik a holttest megtalálására. A rendőrség a belgrádi felső ügyészség utasítására bizonyítékokat gyűjt az esettel kapcsolatban, mindazt, amit a helyszínen, a helyszín környékén és más számunkra gyanús pontokon be tudunk szerezni, annak érdekében, hogy tárgyi bizonyítékokat gyűjtsünk a nyomozáshoz. Felmerült a gyanú, hogy több bűncselekményt követtek el. A rendőrség hatékonyan folytatja a nyomozást, alkalmazva minden törvényes hatáskörét. Nincsenek és nem is lesznek védettek. A külpolitikai egyeztetése kapcsán megtudhattuk, hogy az államfőre a következő napokban és hetekben intenzív külpolitikai tevékenység vár. Alekszandr Vucic elmondta, hogy vasárnap reggel Azerbajdzsánba indul, május 20-a után pedig Kínába utazik tárgyalni. A Kínába irányuló exportunkat 330-szorosára növeltük. Figyeljenek, nem 330%-kal, hanem 330-szorosára. Korábban egyetlen gyárunk sem volt, ma pedig már 37 kínai gyár működik az országunkban. Sok mindent várunk ettől, az előkészületek folynak, minden eddiginél komolyabban. És számomra, mint politikai veterán, tapasztalt ember számára, szinte nincs olyan hely, ahol ne jártam volna, ez a pályafutásom megkoronázása, és valószínűleg a legjelentősebb látogatás, nem személyesen miattam, hanem Szerbia polgárai miatt. Mert akár Kínába, akár Azerbajdzsánba, akár bármely más helyre megyünk, azért megyünk, hogy fontos dolgokat tegyünk a szerbiai emberekért, nem önmagunkért. És azt hiszem, ezt az emberek is nagyon jól értik. A szerb államfő ezen felül a közbiztonság helyzetéről is beszélt. Hangsúlyozta, az idei év első 4 hónapjában Szerbiában a bűnözés 5,7%-kal csökkent. Ami a közlekedési baleseteket illeti, Vucic kiemelte, a halálos áldozatok száma 12%-kal csökkent. Majd hozzátette, a közúthálózat fejlesztése alapvető jelentőségű ahhoz, hogy tovább csökkentsék ezeket a számokat.
12: Újvidéken tegnap este megnyílt a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás. Délkelet-Európa legnagyobb agrár szemléjén 40 országból 1200 résztvevő állítja ki termékeit. A rendezvény partnerországa Csehország, amely az ágazati újdonságokat ismerteti a szerbiai szakemberekkel. Paracki László és Vágó Krisztina összeállítása.
0: A rendezvényt, amely immár 10. éve mutatja be a mezőgazdaság erejét, a tudomány, a gyakorlat, a technológia, a gazdaság és a nemzetközi együttműködés közös találkozóhelye. Dragan Glamočić szerb és Martin Sebestyán cseh mezőgazdasági miniszter nyitotta meg. Glamočić kiemelte, hogy a világ minden tájáról érkező meghívottak jelenléte különleges erőt ad az idei 93. vásárnak. Ez egy fontos dolgot jelent. Szerbia ma egy olyan ország, amely mindenkivel szóba áll. Egy olyan ország, amely partnerséget épít mind keleten, mind nyugaton. Védi nemzeti érdekeit, a békét és a stabilitást, független és felelősségteljes politikát folytat. A mezőgazdaság ennek az együttműködésnek az egyik legfontosabb hídja. A megnyitón Maja Gojkovics, a tartományi kormány elnöke elmondta, a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár több mint 9 évtizede a mezőgazdasági fejlődés és a nemzetközi együttműködés szimbóluma. Kevés olyan rendezvény van a régióban, amelynek akkora hagyománya, hírneve és jelentősége van, mint az újvidéki mezőgazdasági vásárnak. A mezőgazdaság ma már nem csupán egy gazdasági ágazat, hanem az élelmiszerbiztonság, a piaci stabilitás, a falvak fejlődése, ugyanakkor az új technológiák, valamint a fenntartható fejlődés alkalmazása is. Ezekben a napokban Újvidéken nem csak Vajdaság, hanem a régió legnagyobb és legjelentősebb rendezvénye zajlik, mondta a megnyitót követően Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke.
7: A modern világ belopózott már a mezőgazdaságba, hiszen a precíziós gazdaság, a modern technológiáknak az alkalmazása központi témája ennek a mezőgazdasági vásárnak, amely még egy pici és 100 éves lesz, ami azt gondolom, hogy tradíció, lehetőség és mindenképpen jövő az elmondott témák alapján. A Vajdasági Magyarság is jelen van, a Vajdasági Agráregyesetek Szövetsége, a Prosperitáti Alapítvány kedvezményezettjei, ahogy eddig is az idejében is jelen vannak, és megmutatjuk azt, hogy mi is itt vagyunk, mi is értéket teremtünk, mi is a mezőgazdaságban otthon vagyunk, és büszkék lehetünk arra, amilyen teljesítményt letettünk az elmúlt években.
0: Május 16-a és 21-e között a hagyományos mezőgazdasági gépek mellett az érdeklődők a legkorszerűbb technológiai vívmányokkal is megismerkedhetnek. A mezőgazdasági cégek mellett feldolgozással, forgalmazással foglalkozó vállalatok, bankok és biztosítási házak is jelen vannak a kiállításon. A napi belépőjegy ára 1000 dinár, szervezett csoportoknak 750 dinár.
12: Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter magyar kormányfő, a miniszterelnökség volt épületében a Karmelita Kolostorban ma délelőtt. A politikus a bejárást megelőzően a Facebookon is közvetített eseményen köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. Emlékeztetett, pénteken hirdették meg, hogy az érdeklődők szabadon foglalhatnak látogatási időpontot a Karmelita Kolostorba, és az általa csak Rogán-féle luxusminisztériumnak nevezett korábbi miniszterelnöki kabinetirodába erre a hétvégére. Majd ezt követően néhány perc alatt betelt a 2000 hely. A Karmelita Kolostor a következő hétvégeken is látogatható lesz, amíg nem találnak az épületnek új funkciót, illetve amíg van érdeklődés, közölte Magyar Péter. Hozzátette, azon gondolkodnak, hogy a következő hétvégeken is megnyitják a luxus minisztériumot, ahol a szociális és családügyi tárca munkatársai dolgoznak majd. Bejelentette, hogy a szombati bejáráson megtekintik a belügyminisztérium épületének egy részét is. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt magyar kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritáros református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta. Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert tönkretették az országot. Másnap Gulyás Gergely a miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, a volt kabinet tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítősöket egy kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. Pénteken Magyar Péter azt írta, hogy Orbán Viktor nem kapja meg a 38 millió forintos végkielégítését. Rekordszámú résztvevővel zajlott a World Robot Olimpiád szerbiai nemzeti döntője Szabadkán. A sportcsarnokban megrendezett eseményen több mint 100 fiatal 89 csapatban mérte össze tudását három kategóriában. A verseny célja, hogy játékos és kreatív formában fejleszte a fiatalok programozási, probléma megoldó és csapatmunkára épülő készségeit a robotika segítségével. Mecserik Anita riportja.
14: Az utolsó pillanatokban is a versenyre készített robotok működését ellenőrizték a gyerekek szombat délelőtt a szabadkai sportcsarnokban. A versenyzők már az év eleje óta készültek ötleteikkel és stratégiáikkal. Babenyac Márton és Námesztovszki Bence.
15: Minden héten minimum egyszer összeültünk, robotoztunk egyet, nevetgéltünk, és... Nagyon, szerintem nagyon jó volt, és máskor is szerintem folytassuk ezt a csapatot következő évben.
14: A kezedben láthatjuk a robotot, mit tud ez a robot csinálni?
16: Ennek a robotnak a maximum pontja 160, ami azt jelenti, hogy bevisszünk három emberkét, a pirost, a zöldet és a kéket. Kitúrjuk a fekete kockákat a megfelelő helyről, és felrakjuk a sárga tornyokat az állványokra, meg beviszük a piros tornyokat.
14: A diákoknak olyan robotokat kellett építeniük és programozniuk, amelyeknek különböző kihívásokat kellett teljesíteniük egy pályán, például tárgyakat mozgatni, akadályokat kikerülni, vagy meghatározott műveleteket végrehajtani. Szél Lázár.
17: A cél az ugye a 200 pont lett volna, hogy megközelítsük a max pontot. Jövőre majd próbáljuk azt, hogyha megint lesz ilyen randomizációs, akkor majd a szenzorokat jobban megépíteni, több időt belefektetni, és nagyjából ennyi.
14: Mit tud csinálni ez a robot?
17: Hát meg tudja emelni ugye az adott tárgyat, tudja a vonalkövetést, és igazából nagy részét tudja a pályának elteljesíteni.
14: A zsűri viszont nem csak a robot működését értékelte, hanem az ötletet, a programozást, a csapatmunkát és a prezentációt is. A három kategória közül a RoboMission volt a legnépszerűbb. Námesztovszki Zsolt, a VRO szerbiai versenyének főkoordinátora.
18: A RoboMissionnek az a lényege gyakorlatilag, hogy a versenyasztalon minél több pontot gyűjtsenek össze a gyerekek. Természetesen itt kell robotot építeni, kell programozni, kell kreatívan gondolkodni, stratégiát alkotni. Talán ez az összefoglalója, vagy legjobb összefoglalója ennek a RoboMissionnek.
14: A verseny célja, hogy játékos és kreatív formában fejlessze a fiatalok programozási, probléma megoldó és csapatmunkára épülő készségeit a robotika segítségével. Szilasi Péter Tamás, a VRO közép-európai hálózatának igazgatója.
19: Ennek a versenynek az elsődleges célja az, hogy támogassa a fiatalok műszaki természettudományos érdeklődésének a kiépülését. Olyan gyakorlati lehetőségük van kipróbálni a programozásnak a világát a robotokon keresztül, ami izgalmassá teszi az egyébként nem feltétlenül annyira nagyon izgalmas területet. Programozni az ugyanolyan unalmas lehet, mint bármilyen más tantárgyat megtanulni, de ugyanúgy érdekessé tehető a programozás tanítása, mint ahogy bármelyik másik tantárgyat.
14: A VRO szerbiai nemzeti versenyének szervezői a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar és a Magyarországi Edutus Egyetem. A verseny egyik fő támogatója a Magyar Nemzeti Tanács. Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
20: A Magyar Nemzeti Tanács nagyon-nagyon fontosnak tartja az olyan programoknak a támogatását, amelyek a fiatalokat megmozgatják, és ez a robotika verseny, azt látjuk az elmúlt időszakban, az elmúlt években annyira megmozgatja a közösségünket, annyi fiatalt érdekel ebben a rohanó világban, a robotika világa, a programozás, hogy mindenki fontosnak tartottuk támogatni az eseményt.
14: Az idei évben a VRO fő témája a robotok találkozása a kultúrával volt. A verseny mintegy 400 fővel zajlott.
12: A pontos idő 16 óra 15 perc.
4: Időjárás.
12: Ma egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását, erősen felhős, borongós időben lesz részünk egész nap, és sokfelé várható kiadós eső, zápor, helyenként zivatarokra is számítani kell. Napközben a szél északira fordul, délután helyenként már megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet.
4: Reklám.
21: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
22: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
23: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a Szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: me.
1: Reklám.
2: Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben május 16-án szombaton. A fergeteges hangulatról az Exio Band és DJ Cino gondoskodik. Május 16-a szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
3: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges vidasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 08 15 vagy 024 455 51 55.

0: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
1: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Az autóban
3: vagy bicajon
2: Pannon Rádió. A legjobb utitárs.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Nada Trifkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50-25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: Itt a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
3: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
4: Persze, ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
3: Tényleg?
4: Igen, nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
3: Akkor irány Mórahalom.
4: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
3: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Reklám.
1: Adagio pizzéria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio pizzéria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben május 16-án szombaton. A fergeteges hangulatról az Exio Band és DJ Cino gondoskodik. Május 16-a szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor...
5: Ma hozzák a hét napot!
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
8: Bomax.
9: Kompasz Autós Iskola Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: Hallgass napjaink slágereit
3: és légy tájékozott.
2: Ez a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Elbrákó, műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
5: Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben május 16-án szombaton. A fergeteges hangulatról az Exio Band és DJ Cino gondoskodik. Május 16-a szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
6: A 91,5 MHz-en.
7: Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs

0: Reklám.
1: Retro Disco az Oromhegyesi Atlantis Gardenben május 16-án szombaton. A fergeteges hangulatról az Exio Band és DJ Cino gondoskodik. Május 16-a szombat. Ne maradj le! Vár az Atlantis!
2: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos Csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
5: Médiatámogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
1: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
6: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Narancssárga meteorológiai riasztás van érvényben ma Szerbia teljes területén az ivatarok miatt. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szerint heves esőzések, jégeső és erős, helyenként viharos szél is kialakulhat. Vasárnapra pedig jelentős lehűlés várható. Újvidéken pénteken este megnyílt a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás. Dél-Kelet-Európa legnagyobb agrárszemléjén 40 országból 1200 résztvevő állítja ki termékeit. A rendezvény partnerországa Csehország, amely az ágazati újdonságokat ismerteti a szerbiai szakemberekkel. Május 16 és 21-e között a hagyományos mezőgazdasági gépek mellett az érdeklődők a legkorszerűbb technológiai vívmányokkal is megismerkedhetnek. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter, magyar kormányfő a miniszterelnökség volt épületében a Karmelita kolostorban. A politikus a bejárást megelőzően a Facebookon is közvetített eseményen köszönetet mondott a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. A Karmelita kolostor a következő hétvégéken is látogatható lesz, amíg nem találnak az épületnek új funkciót, illetve amíg van érdeklődés, közölte Magyar Péter. Több mint 100 őzbak trófeát mutattak be Topolyán a 4. őzbak trófea mustrán a Vajdasági Magyar Vadászok Társasága szervezésében. Az őzbak trófeák Vajdaságban kiemelt jelentőséggel bírnak, hiszen a térség vadállományának minőségét és a vadgazdálkodás eredményeit is tükrözik. Az első helyet a kishegyesi Krivaja Vadásztársaság őzbakja nyerte el.
0: Pannonrádió.
2: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.
4: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannonrádióban. 20 órától.
5: Hey guys, I'm Hardwell and you're checking out my off the record radio show right here on Pannon Radio.
4: 21 órától.
6: Hey guys, this is Sam Feld and you can listen to my radio show Heartfelt Radio every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
4: 22 órától.
7: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
4: 23 órától.
8: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
9: Éjféltől pedig
10: from the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
7: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
4: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.

0: reklámás hirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannoner TV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannoner TV, Szabadka, Ágó Mamuzsigy utca, 911, illetve személyesen a Pannoner TV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannoner TV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe. A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamuzsigy utca 911, illetve személyesen a Pannoner TV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
0: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban. 20 órától.
2: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
0: 21 órától.
3: Hey guys, this is Sam Feld, and you can listen to my radio show, Hardfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
0: 22 órától.
4: Hello everyone, this is Burak Yeter and you are listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Panin Radio.
0: So have a word at all. Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz. İyi fiyatlı tabii.
5: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
4: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Panin Radio.
0: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.
3: Hi everyone, you're now listening to The Connection Radio Show. Podcast 52.